Érezzétek a jó zenét! Egész nap! Pax FM. Összekött.

0: 45. Rablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Pax FM-en.
1: Egy újabb toplista érkezik meg hamarosan, erről azért mazsolázva néznénk néhány gyöngyszemet, és hát érdekes az eheti listában, hogy két Hugh Girldal is bekerül, az egyik a David Guettával és French Montanával közös.

0: És ha ezeket a dalokat meghallgatnád teljes egészében, és kíváncsi vagy a többi 48-ra is, akkor javaslom, találkozunk szombat délután 3-kor, és hallgassuk meg együtt a Top 50-et.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombat

0: Összekött.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Óriási űrtükrökkel vakítanák meg a Földet, hogy a napelemek tovább tudjanak energiát termelni. Minden idők egyik legerősebb El Niño-ja jöhet, ami Magyarország időjárására is hatással lehet az őszi, illetve téli hónapokban. Létezik egy afrikai ország az Egyenlítőnél, ahol olyan az időjárás, mint például Svájcban, és több tízezer nyelvet veszített már el az emberiség az elmúlt évezredek alatt. Ezekkel a témákkal biztosan foglalkozunk, mint ahogy a napfogyatkozással is. Vajon hányféle napfogyatkozás létezik? Nem csak kétféle, nem csak a teljes és a részleges, és vajon melyik volt az az év, amikor először sikerült fényképen megörökíteni egy teljes napfogyatkozást, ami pedig az idei nyarunkat illeti, lassú vagy gyors nyaralásban volt része annak, aki el tudott menni pihenni, idézőjelbetéve. Vajon mi a különbség a lassú és a gyors nyaralás között? Mit jelent az offline utazás és a slow travel kifejezés? Ezekkel is foglalkozunk majd. Én Strasser Andi vagyok, remélem találkozunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap. Paks FM.

egyévesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja vele,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Andy Burnham, az új brit munkáspárti miniszterelnök szerdán elkötelezte magát amellett, hogy karácsonyig minden utcán alvó embernek fedelet biztosít, ehhez pedig kiegészítő forrásokat és új, a helyi választott képviselőkre átruházott hatásköröket szán a probléma megoldására. A kormányfő egyben bejelentette, hogy ősszel rendkívüli csúcs találkozót szerveznek a problémával kapcsolatban. Mától ismét másodfokú hőségriasztás lépett életbe, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal közös közleményében, írja az MTI. Az országos tisztifőorvos a Hungaromet ZRT előrejelzése alapján rendelte el a másodfokú hőségriasztást az ország egész területére augusztus 20-án csütörtökön 0 órától vasárnap éjfélig. A felmelegedés különösen megterhelheti a szervezetet, ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére, hívták fel a figyelmet. A tegnapi napon lépett államfői hivatalába Baka András, akit az országgyűlés augusztus 11-én választott meg köztársasági elnöknek. A legfelsőbb bíróság volt elnökét a kormánypárti Tisza frakció jelölte, és a parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem voksal választotta meg államfőnek. A Fidesz-KDNP nem vett részt a szavazáson. A szervezők tájékoztatják a lakosságot, hogy az idei Szent István napok biztonságos lebonyolítása érdekében a rendezvény időtartama alatt az új az Ürgemezei pihenőpark és a lengyel focipálya között futó cseresznyési utat a Vácika utcai és Kishegyi utcai kereszteződéstől cseresznyés irányába időszakosan lezárják. Alternatív útként használható a cseresznyésbe kivezető régi út. A tájékoztatás szerint az érintett útszakaszt a mai napon 16 órától 21-én hajnali 3 óráig, valamint augusztus 21-én pénteken 14 órától másnap hajnali 3:30-ig zárják le. Emellett jelenleg is ellenőrzés alatt áll a Garázssortól a pumpapályáig vezető betonos útszakasz, az augusztus 22-én 8 óráig terjedő időszakig, a Kandó Kálmán utcától a Vácika Kishegyi kereszteződéséig pedig megállni tilos táblákat helyeztek ki. Már régóta működik önkéntes szolgálat a Tolna vármegyei Balassa János kórház gyermekosztályán, ahol a pillanatnyilag ott tartózkodó 4 kisbabához 17 önkéntes jár, erről Papné Kozma Krisztina beszélt rádiónknak. Az intézmény ápolási igazgatója részletesen beszélt az önkéntesek feladatairól, és mint mondta, kollégaként tekintenek rájuk.
2: Ilyen feladataik vannak az önkéntesnek, sétáltatni a babákat, ölbevenni, ringatni, játszani, mondókázni, mindig az életkornak megfelelően. Az ő munkájukat természetesen folyamatosan segíti egy védőnő, az ápolók, a szociális munkás kollega, aki a szupervízióval, illetve az általuk megtapasztalt élmények feldolgozását segíti, és a pszichológus kollega is mindig rendelkezésre áll ezeknek a kollégáknak, mert mi kollégáknak hívjuk őket, hiszen nagyon-nagyon sokat segítenek a gyerekek ellátásában, illetve gondozásában.
1: Papné Kozma Krisztina ápolási igazgató arra is kitért, hogy hogyan van lehetőség a babákat segítő önkéntesekhez csatlakozni.
2: Jelen pillanatban azt kell mondanom, hogy ezzel a 17 fő önkéntes kollégával mi el tudjuk látni a feladatokat maradéktalanul, de hogyha valakit érdekel, vagy szeretne csatlakozni ehhez a csapathoz, akkor mindenképpen felveheti velünk a kapcsolatot. Egy e-mail címet fogok mondani, ez az apolig, mint ápolási igazgató, apolig@tmkorház.hu címen, és akkor őket át fogjuk irányítani azokhoz a szakemberekhez, akik az önkéntességet szervezik. Ilosfai Ági kollégám, szociális munkás kollégám is elérhető, az ő telefonszáma a honlapunkon megtalálható, de örülnénk, ha az első kapcsolatfelvétel az e-mailen történne. Ezt követően döntünk arról, hogy tudunk-e fogadni további önkénteseket, de senkinek nem szeretnénk a kedvét elvenni attól, hogyha szívesen csatlakozna ehhez a csapathoz, úgyhogy mindenkit várunk szeretettel, és minden információt meg fogunk beszélni utána már egyénileg személyesen.
1: 15 ezer forintos óvodáztatási iskoláztatási támogatást nyújt Sárszentlőrinc község önkormányzata a helyi lakosok számára, adta hírül a település a közösségi oldalán. A támogatásra azok a gyermekeket nevelő háztartások jogosultak, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 228 ezer forintot. A kérelmeket augusztus 25-ig lehet benyújtani személyesen az önkormányzatnál ügyfélfogadási időben. A kérelemhez többek között a jövedelem igazolása, a kérelmező személyes iratai tajkártyája, valamint a gyermek-diák igazolványa szükséges. A támogatás kifizetésére szeptember 3-án pénztári kifizetéssel kerül sor. A határidőn túl benyújtott kérelmeket elutasítják.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
2: Paksfm.
0: Összeköt.

0: csak hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Kína ellenzi, hogy az országokat oldalválasztásra kényszerítsék a mesterséges intelligencia területén, közölte Lin Chien, a kínai külügyminisztérium szóvivője szerdán a tárca szokásos pekingi sajtótájékoztatóján adta hírül az MTI. A kínai külügyi szóvivő azt követően szólalt meg, hogy sajtóértesülések szerint az Egyesült Államok arra készül, hogy választás elé állítsa az országokat az Egyesült Államok és Kína között a mesterséges intelligencia területén. A tegnapi napon lépett államfői hivatalába Baka András, akit az országgyűlés augusztus 11-én választott meg köztársasági elnöknek. A legfelsőbb bíróság volt elnökét a kormánypárti TISZA frakció jelölte, és a parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem voksal választotta meg államfőnek. A Fidesz-KDNP nem vett részt a szavazáson. A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából emléktáblát avatnak augusztus 25-én kedden 17 órakor a Paksi Városi Múzeum Deákházának udvarán, tájékoztatta szerkesztőségünket Paks Város Önkormányzata. Az ünnepségen avató beszédet mond Barnabás István alpolgármester, majd dr. Lengyel Róbert Siófok polgármestere emlékezik. Közreműködik Szabó Dávid énekes gitáros, a megemlékezést követően a múzeum emeletén tudományos előadásokat hallgathatnak meg az érdeklődők. Dr. Négyesi Lajos ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense, a Mohácsi csata, dr. K. Németh András régész főmuzeológus, a Wosinski Mór Múzeum tudományos titkára pedig Paks Mohács előtt és után címmel tart előadást. Nyárbúcsúztató vigadalomra várják az érdeklődőket augusztus 31-én hétfőn 15 és 19 óra között a Paksi Atomtéren. A programot a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, a Paksi Rendőrkapitányság, a Paks Kistérségi Szociális Központ és a Csengely Dénes Kulturális Központ közösen szervezi. A rendezvényen a gyerekeket játékok, kreatív foglalkozások, kézműves programok, virtuális játékok, valamint vonatos terepasztal várja. A helyszínen kültéri zene, büfé és rendőrségi bűn és baleset megelőzési program is lesz. A részvétel díjtalan, további információ a 0675 830 480-as telefonszámon, a 487-es melléken kérhető.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, a következő 3 órában Suki Koktél Mix következik, itt a Paks FM-en. A legnagyobb nosztalgia slágerek, Suki kedvencei, Koktél Mixben tálalva. Vágjunk bele!

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Andy Burnham, az új brit munkáspárti miniszterelnök szerdán elkötelezte magát amellett, hogy karácsonyig minden utcán alvó embernek fedelet biztosít, ehhez pedig kiegészítő forrásokat és új, a helyi választott képviselőkre átruházott hatásköröket szán a probléma megoldására. A kormányfő egyben bejelentette, hogy ősszel rendkívüli csúcs találkozót szerveznek a problémával kapcsolatban. Mától ismét másodfokú hőségriasztás lépett életbe, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal közös közleményében, írja az MTI. Az országos tisztifőorvos a Hungaromet ZRT előrejelzése alapján rendelte el a másodfokú hőségriasztást az ország egész területére, augusztus 20-án csütörtökön 0 órától vasárnap éjfélig. A felmelegedés különösen megterhelheti a szervezetet, ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére, hívták fel a figyelmet. A szervezők tájékoztatják a lakosságot, hogy az idei Szent István napok biztonságos lebonyolítása érdekében a rendezvény időtartama alatt az új az Ürgemezei pihenőpark és a lengyel focipálya között futó cseresznyési utat a Vácika utcai és Kishegyi utcai kereszteződéstől cseresznyés irányába időszakosan lezárják. Alternatív útként használható a cseresznyésbe kivezető régi út. A tájékoztatás szerint az érintett útszakaszt a mai napon 16 órától 21-én hajnali 3 óráig, valamint augusztus 21-én pénteken 14 órától másnap hajnali 3:30-ig zárják le. Emellett jelenleg is ellenőrzés alatt áll a garázssortól a pumpapályáig vezető betonos útszakasz, az augusztus 22-én 8 óráig terjedő időszakig, a Kandó Kálmán utcától a Vácika Kishegyi kereszteződéséig pedig megállni tilos táblákat helyeztek ki. Augusztus 17-én a szekszárdi alsóvárosi temetőben kísérték utolsó útjára Árvai Imre nyugállományú tűzoltó alezredest, aki több mint 34 éven át szolgált a Tolna vármegye tűzbiztonságát, adta hírül a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósága honlapján. A búcsúztatáson családtagjai, barátai, egykori kollégái, valamint hivatásos és önkéntes tűzoltók mellett Dobson Tibor tűzoltó vezérőrnagy, a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke is részt vett. Dr. Balázs Gábor tűzoltó dandártábornok szakmai életútját, valamint a fiatalokért, különösen az ifjúsági tűzoltó mozgalomért végzett munkáját méltatta. Árvai Imre emlékét szakmai felkészültsége, embersége és a tűzoltó közösségért végzett több évtizedes szolgálata őrzi.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Suki Koktél slágereihez. Suki Koktél, a Paks FM egyedülálló nosztalgia műsora. Suki Koktél.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
2: Ég és föld között létezik egy titokzatos hely, ahol életre kelnek a csodák. Ez a Padlás. Félig mese, félig musical, amely évtizedek óta emlékeztet minket a szeretet erejére. Nézd meg te is a Veresegy Színház lenyűgöző produkcióját augusztus 22-én, szombaton este 8 órától, Kalocsán, az Érsekkert szabadtéri színpadán. Jegyek már kaphatók a jegy.hu oldalon, vagy személyesen a Művelődési Központ 114-es irodájában. Mert kell egy hely.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Kína ellenzi, hogy az országokat oldalválasztásra kényszerítsék a mesterséges intelligencia területén, közölte Lin Chien, a kínai külügyminisztérium szóvivője szerdán a tárca szokásos pekingi sajtótájékoztatóján adta hírül az MTI. A kínai külügyi szóvivő azt követően szólalt meg, hogy sajtóértesülések szerint az Egyesült Államok arra készül, hogy választás elé állítsa az országokat az Egyesült Államok és Kína között a mesterséges intelligencia területén. A tegnapi napon lépett államfői hivatalába Baka András, akit az országgyűlés augusztus 11-én választott meg köztársasági elnöknek. A legfelsőbb bíróság volt elnökét a kormánypárti TISZA frakció jelölte, és a parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem voksal választotta meg államfőnek. A Fidesz-KDNP nem vett részt a szavazáson. Már régóta működik önkéntes szolgálat a Tolna vármegyei Balassa János kórház gyermekosztályán, ahol a pillanatnyilag ott tartózkodó 4 kisbabához 17 önkéntes jár. Erről Papné Kozma Krisztina beszélt rádiónknak. Az intézmény ápolási igazgatója részletesen beszélt az önkéntesek feladatairól, és mint mondta, kollégaként tekintenek rájuk.
4: Ilyen feladataik vannak az önkéntesnek, sétáltatni a babákat, ölbevenni, ringatni, játszani, mondókázni, mindig az életkornak megfelelően. Az ő munkájukat természetesen folyamatosan segíti egy védőnő, az ápolók, a szociális munkás kollega, aki a szupervízióval, illetve az általuk megtapasztalt élmények feldolgozását segíti, és a pszichológus kollega is mindig rendelkezésre áll ezeknek a kollégáknak, mert mi kollégáknak hívjuk őket, hiszen nagyon-nagyon sokat segítenek a gyerekek ellátásában, illetve gondozásában.
3: Papné Kozma Krisztina ápolási igazgató arra is kitért, hogy hogyan van lehetőség a babákat segítő önkéntesekhez csatlakozni.
4: Jelen pillanatban azt kell mondanom, hogy ezzel a 17 fő önkéntes kollégával mi el tudjuk látni a feladatokat maradéktalanul, de hogyha valakit érdekel, vagy szeretne csatlakozni ehhez a csapathoz, akkor mindenképpen felveheti velünk a kapcsolatot. Egy e-mail címet fogok mondani, ez az apolig, mint ápolási igazgató, apolig@tmkorház.hu címen, és akkor őket át fogjuk irányítani azokhoz a szakemberekhez, akik az önkéntességet szervezik. Ilosfai Ági kollégám, szociális munkás kollégám is elérhető, az ő telefonszáma a honlapunkon megtalálható, de örülnénk, ha az első kapcsolatfelvétel az e-mailen történne. Ezt követően döntünk arról, hogy tudunk-e fogadni további önkénteseket, de senkinek nem szeretnénk a kedvét elvenni attól, hogyha szívesen csatlakozna ehhez a csapathoz, úgyhogy mindenkit várunk szeretettel, és minden információt meg fogunk beszélni utána már egyénileg személyesen.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: Egy arany és egy ezüstérmet szereztek az augusztus 18-ai versenynapon az Atomerőmű Sport Egyesület versenyzői a Szegeden zajló egyetemisták és főiskolások világbajnokságán. Kenu 2000 méteren Pálfalvi Viktor Gyányi Leventével szerzett ezüstérmet a Matyéren, a világbajnokság betétfutamon győztes sárkányhajóban pedig Stróbe Ladél és Vajda Bence az ASE versenyzői is eveztek.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Koktél Mixben tálalva. Suki Koktél Mix. Most a paksfm-en.

0: Koktél Mix. Mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Óriási űrtükrökkel vakítanák meg a Földet, hogy a napelemek tovább tudjanak energiát termelni. Minden idők egyik legerősebb elnénója jöhet, ami Magyarország időjárására is hatással lehet az őszi, illetve téli hónapokban. Létezik egy afrikai ország az Egyenlítőnél, ahol olyan az időjárás, mint például Svájcban, és több tízezer nyelvet veszített már el az emberiség az elmúlt évezredek alatt. Ezekkel a témákkal biztosan foglalkozunk, mint ahogy a napfogyatkozással is. Vajon hányféle napfogyatkozás létezik? Nem csak kétféle, nem csak a teljes és a részleges, és vajon melyik volt az az év, amikor először sikerült fényképen megörökíteni egy teljes napfogyatkozást, ami pedig az idei nyarunkat illeti, lassú vagy gyors nyaralásban volt része annak, aki el tudott menni pihenni, idézőjelbe téve. Vajon mi a különbség a lassú és a gyors nyaralás között? Mit jelent az offline utazás és a slow travel kifejezés? Ezekkel is foglalkozunk majd. Én Strasser Andi vagyok, remélem találkozunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
4: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Andy Burnham, az új brit munkáspárti miniszterelnök szerdán elkötelezte magát amellett, hogy karácsonyig minden utcán alvó embernek fedelet biztosít, ehhez pedig kiegészítő forrásokat és új, a helyi választott képviselőkre átruházott hatásköröket szán a probléma megoldására. A kormányfő egyben bejelentette, hogy ősszel rendkívüli csúcstalálkozót szerveznek a problémával kapcsolatban. Mától ismét másodfokú hőségriasztás lépett életbe, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal közös közleményében, írja az MTI. Az országos tisztifőorvos a Hungaromet ZRT előrejelzése alapján rendelte el a másodfokú hőségriasztást az ország egész területére augusztus 20-án csütörtökön 0 órától vasárnap éjfélig. A felmelegedés különösen megterhelheti a szervezetet, ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére, hívták fel a figyelmet. A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából emléktáblát avatnak augusztus 25-én kedden 17 órakor a Paksi Városi Múzeum Deákházának udvarán, tájékoztatta szerkesztőségünket Paks Város Önkormányzata. Az ünnepségen avató beszédet mond Barnabás István alpolgármester, majd dr. Lengyel Róbert Siófok polgármestere emlékezik. Közreműködik Szabó Dávid énekes gitáros, a megemlékezést követően a múzeum emeletén tudományos előadásokat hallgathatnak meg az érdeklődők. Dr. Négyesi Lajos ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense, a Mohácsi csata, dr. K. Német András régész főmuzeológus, a Wosinski Mór Múzeum tudományos titkára pedig Paks Mohács előtt és után címmel tart előadást. Csillagpikniket rendeznek Kisszékhely településen szeptember 5-én, amelyre élő zenével, borkostolóval és barbecue-val várják az érdeklődőket. A program része lesz egy csillagászati bemutató is, így a résztvevők különleges környezetben a természet és a csillagos égbolt mellett tölthetik az estét. A szervezők díjmentes programokkal is készülnek. További információ a rendezvény honlapján, a csillagpiknik.hu oldalon érhető el.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Koktél Mixben tálalva. Suki Koktél Mix. Most a Paks FM-en.

augusztus 20-án az államalapítást ünnepeljük, mi pedig a zenében járjuk be az országot. Magyarország, Budapest, Pécs, Szeged, Balaton, és még sok ismerős hely elevenedik meg a dalokban. Sziasztok, Harmad Gabi vagyok, és ha szeretitek Magyarországot, akkor tartsatok velem ezen a héten csütörtökön a Best of Kedvencek órában, dél és 13 óra között.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személygépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
2: A hét mindennapján már non-stop nyitvatartással vár a Solti Kurta Kocsma büféje. Isteni szendvicsek, remek frissítők, finom kávé, éjjel-nappal Solton a Kecskeméti út 72 szám alatt. Térj be hozzánk! Solt Kurta büfé.
3: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
4: További részletek a nissannyitrai.hu/Nissan éve oldalon és a Nissan Nyitrai márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Pax FM-en.
5: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Kína ellenzi, hogy az országokat oldalválasztásra kényszerítsék a mesterséges intelligencia területén, közölte Lin Chien, a kínai külügyminisztérium szóvivője szerdán a tárca szokásos pekingi sajtótájékoztatóján adta hírül az MTI. A kínai külügyi szóvivő azt követően szólalt meg, hogy sajtóértesülések szerint az Egyesült Államok arra készül, hogy választás elé állítsa az országokat az Egyesült Államok és Kína között a mesterséges intelligencia területén. A tegnapi napon lépett államfői hivatalába Baka András, akit az országgyűlés augusztus 11-én választott meg köztársasági elnöknek. A legfelsőbb bíróság volt elnökét a kormánypárti TISZA frakció jelölte, és a parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem voksal választotta meg államfőnek. A Fidesz-KDNP nem vett részt a szavazáson. A szervezők tájékoztatják a lakosságot, hogy az idei Szent István napok biztonságos lebonyolítása érdekében a rendezvény időtartama alatt az új az Ürgemezei pihenőpark és a lengyel focipálya között futó cseresznyési utat a Vácika utcai és Kishegyi utcai kereszteződéstől cseresznyés irányába időszakosan lezárják. Alternatív útként használható a cseresznyésbe kivezető régi út. A tájékoztatás szerint az érintett útszakaszt a mai napon 16 órától 21-én hajnali 3 óráig, valamint augusztus 21-én pénteken 14 órától másnap hajnali 3:30-ig zárják le. Emellett jelenleg is ellenőrzés alatt áll a garázssortól a pumpapályáig vezető betonos útszakasz, az augusztus 22-én 8 óráig terjedő időszakig, a Kandó-Kálmán utcától a Vácika-Kishegyi kereszteződéséig pedig megállni tilos táblákat helyeztek ki. Nyárbúcsúztató vigadalomra várják az érdeklődőket augusztus 31-én hétfőn 15 és 19 óra között a Paksi Atomtéren. A programot a kábítószerügyi egyeztető fórum, a Paksi Rendőrkapitányság, a Paks Kistérségi Szociális Központ és a Csengely-Dénes Kulturális Központ közösen szervezi. A rendezvényen a gyerekeket játékok, kreatív foglalkozások, kézműves programok, virtuális játékok, valamint vonatos terepasztal várja. A helyszínen kültéri zene, büfé és rendőrségi bűn és baleset megelőzési program is lesz. A részvétel díjtalan, további információ a 0675 830 480-as telefonszámon, a 487-es melléken kérhető.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Suki Koktél. Sluki Cocktail Mix a legnagyobb nosztalgia slágerekkel.

0: Don't worry.
1: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
2: Box FM.
3: Box FM.
2: Box FM.
4: Jöjj, kedvesem, gyere, mondd el, mit érzel. Titkolni kár, hisz látom én. Jöjj, kedvesem, gyere, mondd el, mit érzel. Az élet nem lányregény. Jöjj, kedvesem,

0: Ez volt a Suki Cocktail Mix. Nosztalgia a legjavából. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel.

0: számon.
1: Ég és föld között létezik egy titokzatos hely, ahol életre kelnek a csodák. Ez a Padlás. Félig mese, félig musical, amely évtizedek óta emlékeztet minket a szeretet erejére. Nézd meg te is a Veresegy Színház lenyűgöző produkcióját augusztus 22-én, szombaton este 8 órától, Kalocsán, az Érsekkert szabadtéri színpadán. Jegyek már kaphatók a jegy.hu oldalon, vagy személyesen a Művelődési Központ 114-es irodájában. Mert kell egy hely.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Andy Burnham, az új brit munkáspárti miniszterelnök szerdán elkötelezte magát amellett, hogy karácsonyig minden utcán alvó embernek fedelet biztosít, ehhez pedig kiegészítő forrásokat és új, a helyi választott képviselőkre átruházott hatásköröket szán a probléma megoldására. A kormányfő egyben bejelentette, hogy ősszel rendkívüli csúcs találkozót szerveznek a problémával kapcsolatban. Mától ismét másodfokú hőségriasztás lépett életbe, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal közös közleményében, írja az MTI. Az országos tisztifőorvos a Hungaromet ZRT előrejelzése alapján rendelte el a másodfokú hőségriasztást az ország egész területére, augusztus 20-án csütörtökön 0 órától vasárnap éjfélig. A felmelegedés különösen megterhelheti a szervezetet, ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére, hívták fel a figyelmet. Augusztus 17-én a szekszárdi alsóvárosi temetőben kísérték utolsó útjára Árvai Imre nyugállományú tűzoltó alezredest, aki több mint 34 éven át szolgált a Tolna vármegye tűzbiztonságát, adta hírül a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósága honlapján. A búcsúztatáson családtagjai, barátai, egykori kollégái, valamint hivatásos és önkéntes tűzoltók mellett Dobson Tibor tűzoltó vezérőrnagy, a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke is részt vett. Dr. Balázs Gábor tűzoltó dandártábornok szakmai életútját, valamint a fiatalokért, különösen az ifjúsági tűzoltó mozgalomért végzett munkáját méltatta. Árvai Imre emlékét, szakmai felkészültsége, embersége és a tűzoltó közösségért végzett több évtizedes szolgálata őrzi. 15 ezer forintos óvodáztatási iskoláztatási támogatást nyújt Sárszentlőrinc község önkormányzata a helyi lakosok számára, adta hírül a település a közösségi oldalán. A támogatásra azok a gyermekeket nevelő háztartások jogosultak, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 228 ezer forintot. A kérelmeket augusztus 25-ig lehet benyújtani személyesen az önkormányzatnál ügyfélfogadási időben. A kérelemhez többek között a jövedelem igazolása, a kérelmező személyes iratai, tajkártyája, valamint a gyermek diák igazolványa szükséges. A támogatás kifizetésére szeptember 3-án pénztári kifizetéssel kerül sor. A határidőn túl benyújtott kérelmeket elutasítják.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

Mal Smith kezdte meg ezt az órát, azt éjjel nyitottam meg. 9 óra után járunk, és hozom egészen délig a jobbnájos lábelgereket, a mikrofonnál Strasser Ábner van, egészen a déli órákig. Én hozom a hangulatot a hosszú hétvége első pár órájában az első napon. Kezdjük, és jön David Guettától, Teddy Swimstől a Gun Gun Gun.

Kis Martól szólt a Wild Ride, ma pedig van egy világnapunk, augusztus 20-a nem csak nálunk ünnep, hanem a szúnyogok világnapja is, és ennek meglepően komoly története van. 1897-ben ezen a napon Ronald Ross brit orvos malária beteg vérét szívó szúnyogokat vizsgált, és megtalálta bennük a malária kórokozóját. Ez volt az egyik döntő bizonyíték arra, hogy a betegséget szúnyogok terjesztik. Ross a felfedezésért, végzett munkájáért 1902-ben orvosi Nobel-díjat kapott, augusztus 20-án pedig azóta a szúnyogok által terjesztett betegségekre hívja fel a figyelmet. Szóval, ha ma megcsíp téged egy szúnyog, legalább eszünkbe juthat, pont 129 éve ezen a napon kezdtünk igazán megérteni, mire képesek ezek az apró vérszívók. Én ma nem kívánok senkinek szúnyogokat, inkább csak zenét hozok és jó hangulatot. Nyár van, de Gáspár Laci most elhozza nekünk a tavaszt.

A Lélek Donor 2010-ből. Ma pedig ünnepel a sztárvilág, hiszen 31. születésnapját ünnepli Demi Lovato, aki 1992. augusztus 20-án született, és már gyerekként elkezdte a pályafutását a Barney és Barátai című sorozatban. Az igazi áttörést a Disney Camp Rock című filmje hozta meg a számára, 2008-ban, ugyanabban az évben pedig megjelent első albuma is. A következő lemeze már az amerikai albumista első helyéig ugrott. Azóta is olyan slágerek születtek, mint a Skyscraper, a Cool for the Summer, vagy a Sorry Not Sorry, és eddig kétszer jelölték Grammy-re is. Szóval az egykori Disney sztár ma már 34 éves, és lassan két évtizede van a popzene élvonalában. Én most tőle a Hordatag című számot hozom el, hadd szóljon!

0: Max FM slágereivel. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Max FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Egy óra, amikor minden dal Magyarországról

Augusztus 20-án az államalapítást ünnepeljük, mi pedig a zenében járjuk be az országot. Magyarország, Budapest, Pécs, Szeged, Balaton, és még sok ismerős hely elevenedik meg a dalokban. Sziasztok, Harmad Gabi vagyok, és ha szeretitek Magyarországot, akkor tartsatok velem ezen a héten csütörtökön a Best of kedvencek órában, dél és 13 óra között.

0: Best of kedvencek Gabitól. Minden csütörtökön déltől egyig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
2: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
3: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Paks FM.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flottaárak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
3: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álom otthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Kína ellenzi, hogy az országokat oldalválasztásra kényszerítsék a mesterséges intelligencia területén, közölte Lin Chien, a kínai külügyminisztérium szóvivője szerdán a tárca szokásos pekingi sajtótájékoztatóján adta hírül az MTI. A kínai külügyi szóvivő azt követően szólalt meg, hogy sajtóértesülések szerint az Egyesült Államok arra készül, hogy választás elé állítsa az országokat az Egyesült Államok és Kína között a mesterséges intelligencia területén. A tegnapi napon lépett államfői hivatalába Baka András, akit az országgyűlés augusztus 11-én választott meg köztársasági elnöknek. A legfelsőbb bíróság volt elnökét a kormánypárti TISZA frakció jelölte, és a parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem voksal választotta meg államfőnek. A Fidesz-KDNP nem vett részt a szavazáson. Már régóta működik önkéntes szolgálat a Tolna vármegyei Balassa János kórház gyermekosztályán, ahol a pillanatnyilag ott tartózkodó 4 kisbabához 17 önkéntes jár. Erről Papné Kozma Krisztina beszélt rádiónknak. Az intézmény ápolási igazgatója részletesen beszélt az önkéntesek feladatairól, és mint mondta, kollégaként tekintenek rájuk.
5: Ilyen feladataik vannak az önkéntesnek, sétáltatni a babákat, ölbevenni, ringatni, játszani, mondókázni, mindig az életkornak megfelelően. Az ő munkájukat természetesen folyamatosan segíti egy védőnő, az ápolók, a szociális munkás kollega, aki a szupervízióval, illetve az általuk megtapasztalt élmények feldolgozását segíti, és a pszichológus kollega is mindig rendelkezésre áll ezeknek a kollégáknak, mert mi kollégáknak hívjuk őket, hiszen nagyon-nagyon sokat segítenek a gyerekek ellátásában, illetve gondozásában.
4: Papné Kozma Krisztina ápolási igazgató arra is kitért, hogy hogyan van lehetőség a babákat segítő önkéntesekhez csatlakozni.
5: Jelen pillanatban azt kell mondanom, hogy ezzel a 17 fő önkéntes kollégával mi el tudjuk látni a feladatokat maradéktalanul, de hogyha valakit érdekel, vagy szeretne csatlakozni ehhez a csapathoz, akkor mindenképpen felveheti velünk a kapcsolatot, egy e-mail címet fogok mondani, ez az apolig, mint ápolási igazgató, apolig@tmkorház.hu címen, és akkor őket át fogjuk irányítani azokhoz a szakemberekhez, akik az önkéntességet szervezik. Ilosfai Ági kollégám, szociális munkás kollégám is elérhető, az ő telefonszáma a honlapunkon megtalálható, de örülnénk, ha az első kapcsolatfelvétel az e-mailen történne. Ezt követően döntünk arról, hogy tudunk-e fogadni további önkénteseket, de senkinek nem szeretnénk a kedvét elvenni attól, hogyha szívesen csatlakozna ehhez a csapathoz, úgyhogy mindenkit várunk szeretettel, és minden információt meg fogunk beszélni utána már egyénileg személyesen.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
4: Egy arany és egy ezüstérmet szereztek az augusztus 18-ai versenynapon az Atomerőmű Sport Egyesület versenyzői a Szegeden zajló egyetemisták és főiskolások világbajnokságán. Kenu 2000 méteren Pálfalvi Viktor Gyányi Leventével szerzett ezüstérmet a Matyéren, a világbajnokság betétfutamon győztes sárkányhajóban pedig Stróbel Adél és Vajda Bence az ASE versenyzői is eveztek.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

Elmúlott 10 óra, ez pedig Eva Max volt, Wet Hot American Dream. Folytatjuk ebben az órában is, remélem mindenkinek jól tellik az első nap a hosszú étvégénken. Ma figyeljetek, mert boltok sem nagyon vannak nyitva, de ezt nyilván tudtátok már. De nem baj, ki tudunk menni programokat csinálni itt Pakson is, és a környékén is rengeteg árus vár minket, ha esetleg tényleg nincs otthon semmi. Én meg hozom addig is a hangulatot, jöjjön Martin Garrix-től a Butterflies.

0: Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Ma mennek az augusztus 20-ai ünnepségek Tolnán Kalocsán, Szekszárdon Simontornyán és Pakson is várják a kilátogatókat. Szekszárdon például este 20 órától lép fel az Attila Fiai Társulat a Béla Király téren. Pakson a mai nap 16.30-tól Pintácsi Viki gyermekkoncert lesz, 18 órától Hotten Tonta, 19 órától Neoton Familiai sztárjai, 20 órától Méringer, 20 óra 30-tól DJ Gekko, és hajnali 1-től pedig Wilcox veszi át a színpadot. Augusztus 22-én koncert lesz Simontornyán, Miszla Barok Régi Zene Akadémia 2026 záró koncert lesz, 17 óra 30-tól Simontornyai Várban. Augusztus 22-én szombaton színház lesz Kalocsán, a Padlás, félig mese, félig musical, két részben, Kalocsán az Érsek kerti szabadtéri színpadon, 20 órától.
0: Még több helyi program a paksfm.hu.

Katy Perrytől szólt a Not the End of the World. Ma pedig augusztus 20-án nem csak az állap alapítás ünnepeljük, hanem hagyományosan ekkor kerülnek a cukrászdákban a Magyarország idei tortái is. 2026-ban a Gyulai Cukrászok Bíbor Fehér nevű tortája nyert, az idei verseny főszereplője a rögös túró és a tejföl volt, ráadásul rekordot döntöttek, összesen 60 tortát neveztek, és kenyérből is van idén győztes, a Szent István napi kenyérversenyt a Pilis Pityókás kenyér nyerte, úgyhogy augusztus 20-án a tűzijáték mellett egy kicsit arról is szól, hogy megkóstoljuk az ország idei tortáját és kenyerét. Aki tudja, ezt tegye meg, én addig hozom a jó hangulatot. Compact Discótól jön a világon.

0: FM slágereivel. Rablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Pax FM-en.
1: Egy újabb toplista érkezik meg hamarosan, erről azért mazsolázva néznénk néhány gyöngyszemet, és hát érdekes az eheti listában, hogy két Hugh Girldal is bekerül, az egyik a David Guettával és French Montanával közös,

0: És ha ezeket a dalokat meghallgatnád teljes egészében, és kíváncsi vagy a többi 48-ra is, akkor javaslom, találkozunk szombat délután 3-kor, és hallgassuk meg együtt a Top 50-et.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
2: További részletek a nissannyitrai.hu/Nissan éve oldalon és a Nissan Nyitrai márka kereskedésekben.
3: A hét mindennapján már non-stop nyitvatartással vár a Solti Kurta Kocsma büféje. Isteni szendvicsek, remek frissítők, finom kávé, éjjel-nappal Solton a Kecskeméti út 72 szám alatt. Térj be hozzánk! Solt Kurta büfé.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Kína ellenzi, hogy az országokat oldalválasztásra kényszerítsék a mesterséges intelligencia területén, közölte Lin Chien, a kínai külügyminisztérium szóvivője szerdán a tárca szokásos pekingi sajtótájékoztatóján adta hírül az MTI. A kínai külügyi szóvivő azt követően szólalt meg, hogy sajtóértesülések szerint az Egyesült Államok arra készül, hogy választás elé állítsa az országokat az Egyesült Államok és Kína között a mesterséges intelligencia területén. A tegnapi napon lépett államfői hivatalába Baka András, akit az országgyűlés augusztus 11-én választott meg köztársasági elnöknek. A legfelsőbb bíróság volt elnökét a kormánypárti TISZA frakció jelölte, és a parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem voksal választotta meg államfőnek. A Fidesz-KDNP nem vett részt a szavazáson. Már régóta működik önkéntes szolgálat a Tolna vármegyei Balassa János kórház gyermekosztályán, ahol a pillanatnyilag ott tartózkodó 4 kisbabához 17 önkéntes jár. Erről Papné Kozma Krisztina beszélt rádiónknak. Az intézmény ápolási igazgatója részletesen beszélt az önkéntesek feladatairól, és mint mondta, kollégaként tekintenek rájuk.
5: Ilyen feladataik vannak az önkéntesnek, sétáltatni a babákat, ölbevenni, ringatni, játszani, mondókázni mindig az életkornak megfelelően. Az ő munkájukat természetesen folyamatosan segíti egy védőnő, az ápolók, a szociális munkás kollega, aki a szupervízióval, illetve az általuk megtapasztalt élmények feldolgozását segíti, és a pszichológus kollega is mindig rendelkezésre áll ezeknek a kollégáknak, mert mi kollégáknak hívjuk őket, hiszen nagyon-nagyon sokat segítenek a gyerekek ellátásában, illetve gondozásában.
4: Papné Kozma Krisztina ápolási igazgató arra is kitért, hogy hogyan van lehetőség a babákat segítő önkéntesekhez csatlakozni.
5: Jelen pillanatban azt kell mondanom, hogy ezzel a 17 fő önkéntes kollégával mi el tudjuk látni a feladatokat maradéktalanul, de hogyha valakit érdekel, vagy szeretne csatlakozni ehhez a csapathoz, akkor mindenképpen felveheti velünk a kapcsolatot, egy e-mail címet fogok mondani, ez az apolig, mint ápolási igazgató, apolig@tmkorház.hu címen, és akkor őket át fogjuk irányítani azokhoz a szakemberekhez, akik az önkéntességet szervezik. Ilosfai Ági kollégám, szociális munkás kollégám is elérhető, az ő telefonszáma a honlapunkon megtalálható, de örülnénk, ha az első kapcsolatfelvétel az e-mailen történne. Ezt követően döntünk arról, hogy tudunk-e fogadni további önkénteseket, de senkinek nem szeretnénk a kedvét elvenni attól, hogyha szívesen csatlakozna ehhez a csapathoz, úgyhogy mindenkit várunk szeretettel, és minden információt meg fogunk beszélni utána már egyénileg személyesen.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
4: Csillagpikniket rendeznek Kisszékely településen szeptember 5-én, amelyre élő zenével, borkóstolóval és barbecue-val várják az érdeklődőket. A program része lesz egy csillagászati bemutató is, így a résztvevők különleges környezetben a természet és a csillagos égbolt mellett tölthetik az estét. A szervezők díjmentes programokkal is készülnek, további információ a rendezvény honlapján a csillagpiknik.hu oldalon érhető el.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

Ez volt a The Bassoától a Magnetic, és folytatjuk a jó slágerekkel, illetve elmondom azt is, hogy milyen időjárásra számítsunk a következő napokban, de most szóljon Lady Gaga-tól és Bruno Mars-tól a Die With A Smile.

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Egy óra, amikor minden dal Magyarországról szól.

Augusztus 20-án az államalapítást ünnepeljük, mi pedig a zenében járjuk be az országot. Magyarország, Budapest, Pécs, Szeged, Balaton, és még sok ismerős hely elevenedik meg a dalokban. Sziasztok, Harmad Gabi vagyok, és ha szeretitek Magyarországot, akkor tartsatok velem ezen a héten csütörtökön a Best of kedvencek órában, dél és 13 óra között.

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Pénteken a délkeleti, a keleti és az északkeleti tájakon számíthatunk a legtöbb napsütésre, máshol gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és ezeken a tájakon helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. A délnyugati szelet továbbra is sokfelé kísérik majd élénk, erős széllökések, többfelé 20 fok felett marad a kora reggeli minimumok. Napközben nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, az országban ugyanis 27-38 fokra van kilátás, északnyugaton mérhetjük majd a legalacsonyabb, délen, délkeleten a legmagasabb értékeket. Szombaton napos, gomoly felhős időre számíthatunk, futó zápor, zivatar csak helyenként fordulhat elő, az ország nagy részén csapadék nem várható, egy hidegfront hatására egyre több felé nyugati, északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé élénk lökések kísérhetnek. Hajnalban 15 és 23 fok között alakulhat a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután a 29 és 37 fok közé melegedhet a levegő. Az Alföldön lehet a legmelegebb.
0: Most már képben vagy. Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb zenéinkkel.

Arena Grande-től szólt a Position 2020-ból, és hozok egy friss kutatást, ez szerint az agyunk működése egy kicsit az óceánhoz hasonlíthat, elektromos jelek hullámok formájában söpörnek végig az agykérgen. A kutatók szerint ezek a hullámok segíthetnek abban, hogy a szemünk által érzékelt rengeteg különálló információból az agyunk egyetlen értelmes képet rakjon össze, sőt szerepük lehet abban is, mire figyelünk és mit várunk a következő pillanatban. Vagyis amikor körbenézünk, nem egyszerűen a szemünk készít egy képet, az agyunk folyamatosan

tudatosan összerakja és értelmezi azt, amit látunk. Ma sok mindent láthatunk, hiszen augusztus 20-a van, sok program vár minket, ne felejtsetek el részt venni ezeken, és élvezzük ki ezt a hosszú hétvégét, hiszen ez még csak az első nap. Most szóljon Valmar és LL Junior közöse, volt pár alkalom. Volt pár.

0: A Hooligans-től szólt a rég volt, igaz sem volt 2019-ből, én mára elbúcsúzom, és megyek élvezni az augusztus 20-ai ünnepei napokat, szóval ezt is ajánlom, hogy tegyétek így, további jó rádiózást, kellemes napot, sziasztok!
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márkakereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
3: Ég és föld között létezik egy titokzatos hely, ahol életre kelnek a csodák. Ez a Padlás. Félig mese, félig musical, amely évtizedek óta emlékeztet minket a szeretet erejére. Nézd meg te is a Veresegy Színház lenyűgöző produkcióját augusztus 22-én, szombaton este 8 órától, Kalocsán, az Érsekkert szabadtéri színpadán. Jegyek már kaphatók a jegy.hu oldalon, vagy személyesen a Művelődési Központ 114-es irodájában. Mert kell egy hely.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Andy Burnham, az új brit munkáspárti miniszterelnök szerdán elkötelezte magát amellett, hogy karácsonyig minden utcán alvó embernek fedelet biztosít, ehhez pedig kiegészítő forrásokat és új, a helyi választott képviselőkre átruházott hatásköröket szán a probléma megoldására. A kormányfő egyben bejelentette, hogy ősszel rendkívüli csúcs találkozót szerveznek a problémával kapcsolatban. Mától ismét másodfokú hőségriasztás lépett életbe, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal közös közleményében, írja az MTI. Az országos tiszti főorvos a Hungaromet ZRT előrejelzése alapján rendelte el a másodfokú hőségriasztást az ország egész területére, augusztus 20-án csütörtökön 0 órától vasárnap éjfélig. A felmelegedés különösen megterhelheti a szervezetet, ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére, hívták fel a figyelmet. A szervezők tájékoztatják a lakosságot, hogy az idei Szent István napok biztonságos lebonyolítása érdekében a rendezvény időtartama alatt az új az Ürgemezei pihenőpark és a lengyel focipálya között futó cseresznyési utat a Vácika utcai és Kishegyi utcai kereszteződéstől cseresznyés irányába időszakosan lezárják. Alternatív útként használható a cseresznyésbe kivezető régi út. A tájékoztatás szerint az érintett útszakaszt a mai napon 16 órától 21-én hajnali 3 óráig, valamint augusztus 21-én pénteken 14 órától másnap hajnali 3:30-ig zárják le. Emellett jelenleg is ellenőrzés alatt áll a Garázssortól a pumpapályáig vezető betonos útszakasz, az augusztus 22-én 8 óráig terjedő időszakig, a Kandó Kálmán utcától a Vácika Kishegyi kereszteződéséig pedig megállni tilos táblákat helyeztek ki. Nyárbúcsúztató vigadalomra várják az érdeklődőket augusztus 31-én hétfőn 15 és 19 óra között a Paksi Atomtéren. A programot a kábítószerügyi egyeztető fórum, a Paksi Rendőrkapitányság, a Paks Kistérségi Szociális Központ és a Csengely-Dénes Kulturális Központ közösen szervezi. A rendezvényen a gyerekeket játékok, kreatív foglalkozások, kézműves programok, virtuális játékok, valamint vonatos terepasztal várja. A helyszínen kültéri zene, büfé és rendőrségi bűn és baleset megelőzési program is lesz. A részvétel díjtalan, további információ a 0675 830 480-as telefonszámon, a 487-es melléken kérhető.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
4: Egy arany és egy ezüstérmet szereztek az augusztus 18-ai versenynapon az Atomerőmű Sportegyesület versenyzői a Szegeden zajló egyetemisták és főiskolások világbajnokságán. Kenu 2-es 1000 méteren Pálfalvi Viktor Gyányi Leventével szerzett ezüstérmet a Matyéren, a világbajnokság betétfutamon győztes sárkányhajóban pedig Stróbel Adél és Vajda Bence az ASE versenyzői is eveztek.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most következik Best of kedvencek Gabitól. Személyes kedvencek, válogatás, évjárat és stílus megkötés nélkül a Paks FM-en.
4: Ahogy hallhattátok, ezúttal a keverőpultnál harmad Gabit halljátok itt a Best of kedvencek órában, ahol a mai napon az államalapítás ünnepe alkalmából csak és kizárólag olyan dalok lesznek, amelyeket Magyarország, magyar városok, magyar történelem, vagy éppen magyar helyszínek ihlettek. Úgyhogy a következő órában bizony itt lesz velünk Dash Young Fly és Azaria a Pannonia című dallal, de Olá Ibolya, Máté Péter is énekelni fognak, és természetesen nem maradhat ki a Well Hello és a Halott Pénz sem az Emlékszem Sopronban. Ez is jön majd ebben az órában. Tartsatok velem, és hallgassátok a Best of kedvencek órát itt a Paks FM-en.
1: Best of kedvencek Gabitól déltől egyig. A keverőpultnál harmad Gabi.

0: Személyes kedvencek. Válogatás, évjárat és stílus megkötés nélkül Gabitól.
1: Mi egy vérből valók vagyunk, szólt az ismerős arcok ikonikus slágere a nélküled itt a Paks FM Best of kedvencek órájában, ahol a mai napon a Magyar Államalapítás ünnepe alkalmából csak és kizárólag olyan dalokat játszok, amelyeket Magyarország, a magyar történelem, a magyar kultúra, magyar helyszínek ihlettek. A folytatásban pedig Magyarország talán egyik legnépszerűbb együttese következik, a Valmar, és velük énekli majd a Balatoni Lányt 2025-ből Szikora Róbert is. De ebben a blogban hozok majd még egy kis Eddát, Máté Pétert, sőt Olá Ibolyát is. Tartsatok továbbra is velem itt a Best of kedvencek órában. Magyarország születésnapja alkalmából.

Kotó Lájibolya Magyarország című 2005-ös slágere zárta itt a Best of Kedvencek órában, ahol ezúttal Harmad Gabi hozza nektek a kedvenc slágereit, és bizony, a Magyar Államalapítás ünnepe alkalmából ezúttal olyan dalokat hozok nektek csak is és kizárólag, amelyeket Magyarország magyar helyszínek, magyar szereplők, magyar történelem ihletett. Többek között Bája Lex és a Sleptől következik most a Hungarian Mambo, de ebben a blogban lesz még honfoglalás Demjén Ferenctől 1997-ből, és természetesen nem maradhat ki az emlékszem Sopronban sem a Well Hello-tól. Érdemes lesz tehát velünk tartani, és ha már államalapítás, akkor természetesen államalapító királyunk sem maradhat ki. Úgyhogy Magyarország legismertebb rockoperájából is fogok játszani, az István a királyból, a Szájfel szabadmadárt 1993-ból. Tartsatok továbbra is velem itt a Best of Kedvencek órában, a 96.3-as frekvencián.

0: hogy az utolsó király.
1: Személyes kedvencek. Válogatás, évjárat és stílus megkötés nélkül Gabitól.
2: By Alex és a Schlepp, Damien Ferenc és a Well Hello halott pénz közös dala után a Belga királyok a házban című slágerét hallhattátok, amiben végig szaladtunk a magyar történelmen itt a Best of kedvencek órában, ahol ezúttal Harmad Gabi hozta nektek a kedvenc slágereit az államalapítás ünnepe alkalmából. Én ezúttal az István a király egy részletével búcsúzom tőletek. A Szállj fel szabad madár szól itt a 96.3-as frekvencián, és ha tetszett ez a Best of kedvencek óra, akkor tartsatok velem 4 hét múlva is. Legközelebb ugyanis akkor hozom majd nektek a kedvenc slágereimet. Én Harmad Gabi voltam, további szép napot, jó ünneplést, az esti koncertekhez jó szórakozást és jó rádiózást kívánok.

0: slágereivel.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Óriási űrtükrökkel vakítanák meg a Földet, hogy a napelemek tovább tudjanak energiát termelni. Minden idők egyik legerősebb El Niño-ja jöhet, ami Magyarország időjárására is hatással lehet az őszi, illetve téli hónapokban. Létezik egy afrikai ország az Egyenlítőnél, ahol olyan az időjárás, mint például Svájcban, és több tízezer nyelvet veszített már el az emberiség az elmúlt évezredek alatt. Ezekkel a témákkal biztosan foglalkozunk, mint ahogy a napfogyatkozással is. Vajon hányféle napfogyatkozás létezik? Nem csak kétféle, nem csak a teljes és a részleges, és vajon melyik volt az az év, amikor először sikerült fényképen megörökíteni egy teljes napfogyatkozást, ami pedig az idei nyarunkat illeti, lassú vagy gyors nyaralásban volt része annak, aki el tudott menni pihenni, idézőjelbe téve. Vajon mi a különbség a lassú és a gyors nyaralás között? Mit jelent az offline utazás és a slow travel kifejezés? Ezekkel is foglalkozunk majd. Én Strasser Andi vagyok, remélem találkozunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek 2026. augusztus 20-án csütörtökön 13 órakor. A mikrofonnál Harmad Gabi, lássuk a tartalmat. Forgalomváltozások vannak a Szent István napok alatt. Emléktáblát avatnak Pakson. Két érem született az egyetemi kajakkenu világbajnokság augusztus 18-ai verseny napján. Jönnek is a részletek.
4: Paks FM hírek.
5: A szervezők tájékoztatják a lakosságot, hogy az idei Szent István napok biztonságos lebonyolítása érdekében a rendezvény időtartama alatt az új az Ürgemezei pihenőpark és a lengyel focipálya között futó cseresznyési utat a Vácika utcai és Kishegyi utcai kereszteződéstől cseresznyés irányába időszakosan lezárják. Alternatív útként használható a cseresznyésbe kivezető régi út. A tájékoztatás szerint az érintett útszakaszt a mai napon 16 órától 21-én hajnali 3 óráig, valamint augusztus 21-én pénteken 14 órától másnap hajnali 3:30-ig zárják le. Emellett jelenleg is ellenőrzés alatt áll a garázssortól a pumpapályáig vezető betonos útszakasz, az augusztus 22-én 8 óráig terjedő időszakig, a Kandó Kálmán utcától a Vácika Kishegyi kereszteződéséig pedig megállni tilos táblákat helyeztek ki. A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából emléktáblát avatnak augusztus 25-én kedden 17 órakor a Paksi Városi Múzeum Deákházának udvarán, tájékoztatta szerkesztőségünket Paks Város Önkormányzata. Az ünnepségen avató beszédet mond Barnabás István alpolgármester, majd dr. Lengyel Róbert Siófok polgármestere emlékezik. Közreműködik Szabó Dávid énekes gitáros, a megemlékezést követően a múzeum emeletén tudományos előadásokat hallgathatnak meg az érdeklődők. Dr. Négyesi Lajos ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense, a Mohácsi csata, dr. K. Németh András régész főmuzeológus, a Wosinski Mór Múzeum tudományos titkára pedig Paks Mohács előtt és után címmel tart előadást. Nyárbúcsúztató vigadalomra várják az érdeklődőket augusztus 31-én hétfőn 15 és 19 óra között a Paksi Atomtéren. A programot a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, a Paksi Rendőrkapitányság, a Paks Kistérségi Szociális Központ és a Csengely-Dénes Kulturális Központ közösen szervezi. A rendezvényen a gyerekeket játékok, kreatív foglalkozások, kézműves programok, virtuális játékok, valamint vonatos terepasztal várja. A helyszínen kültéri zene, büfé és rendőrségi bűn és baleset megelőzési program is lesz. A részvétel díjtalan, további információ a 0675 830 480-as telefonszámon, a 487-es melléken kérhető.
4: Paks FM hírek.
5: Már régóta működik önkéntes szolgálat a Tolna vármegyei Balassa János kórház gyermekosztályán, ahol a pillanatnyilag ott tartózkodó 4 kisbabához 17 önkéntes jár. Erről Papné Kozma Krisztina beszélt rádiónknak. Az intézmény ápolási igazgatója részletesen beszélt az önkéntesek feladatairól, és mint mondta, kollégaként tekintenek rájuk.
0: Ilyen feladataik vannak az önkéntesnek, sétáltatni a babákat, ölbevenni, ringatni, játszani, mondókázni, mindig az életkornak megfelelően. Az ő munkájukat természetesen folyamatosan segíti egy védőnő, az ápolók, szociális munkás kollega, aki a szupervízióval, illetve az általuk megtapasztalt élmények feldolgozását segíti, és a pszichológus kollega is mindig rendelkezésre áll ezeknek a kollégáknak, mert mi kollégáknak hívjuk őket, hiszen nagyon-nagyon sokat segítenek a gyerekek ellátásában, illetve gondozásában.
5: Papné Kozma Krisztina ápolási igazgató arra is kitért, hogy hogyan van lehetőség a babákat segítő önkéntesekhez csatlakozni.
0: Jelen pillanatban azt kell mondanom, hogy ezzel a 17 fő önkéntes kollégával mi el tudjuk látni a feladatokat maradéktalanul, de hogyha valakit érdekel, vagy szeretne csatlakozni ehhez a csapathoz, akkor mindenképpen felveheti velünk a kapcsolatot. Egy e-mail címet fogok mondani, ez az apolig, mint ápolási igazgató, apolig@tmkorház.hu címen, és akkor őket át fogjuk irányítani azokhoz a szakemberekhez, akik az önkéntességet szervezik. Ilosfai Ági kollégám, szociális munkás kollégám is elérhető, az ő telefonszáma a honlapunkon megtalálható, de örülnénk, ha az első kapcsolatfelvétel az e-mailen történne. Ezt követően döntünk arról, hogy tudunk-e fogadni további önkénteseket, de senkinek nem szeretnénk a kedvét elvenni attól, hogyha szívesen csatlakozna ehhez a csapathoz, úgyhogy mindenkit várunk szeretettel, és minden információt meg fogunk beszélni utána már egyénileg személyesen.
5: 15 ezer forintos óvodáztatási iskoláztatási támogatást nyújt Sárszentlőrinc község önkormányzata a helyi lakosok számára, adta hírül a település a közösségi oldalán. A támogatásra azok a gyermekeket nevelő háztartások jogosultak, ahol az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 228 ezer forintot. A kérelmeket augusztus 25-ig lehet benyújtani személyesen az önkormányzatnál ügyfélfogadási időben. A kérelemhez többek között a jövedelem igazolása, a kérelmező személyes iratai tajkártyája, valamint a gyermek-diák igazolványa szükséges. A támogatás kifizetésére szeptember 3-án pénztári kifizetéssel kerül sor. A határidőn túl benyújtott kérelmeket elutasítják. Augusztus 17-én a szekszárdi alsóvárosi temetőben kísérték utolsó útjára Árvai Imre nyugállományú tűzoltó alezredest, aki több mint 34 éven át szolgált a Tolna vármegye tűzbiztonságát, adta hírül a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósága honlapján. A búcsúztatáson családtagjai, barátai, egykori kollégái, valamint hivatásos és önkéntes tűzoltók mellett Dobson Tibor tűzoltó vezérőrnagy, a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke is részt vett. Dr. Balázs Gábor tűzoltó dandártábornok szakmai életútját, valamint a fiatalokért, különösen az ifjúsági tűzoltó mozgalomért végzett munkáját méltatta. Árvai Imre emlékét, szakmai felkészültsége, embersége és a tűzoltó közösségért végzett több évtizedes szolgálata őrzi. Csillagpikniket rendeznek Kisszékely településen szeptember 5-én, amelyre élő zenével, borkóstolóval és barbecue-val várják az érdeklődőket. A program része lesz egy csillagászati bemutató is, így a résztvevők különleges környezetben a természet és a csillagos égbolt mellett tölthetik az estét. A szervezők díjmentes programokkal is készülnek. További információ a rendezvény honlapján a csillagpiknik.hu oldalon érhető el.
4: És most, sporthírek a Paksefemen.
5: Egy arany és egy ezüstérmet szereztek az augusztus 18-ai versenynapon az Atomerőmű Sport Egyesület versenyzői a Szegeden zajló egyetemisták és főiskolások világbajnokságán. Kenu 2-es 1000 méteren Pálfalvi Viktor Gyányi Leventével szerzett ezüstérmet a Matyéren, a világbajnokság betétfutamon győztes Sárkányhajóban pedig Stróbel Adél és Vajda Bence az ASE versenyzői is evezte. A napi helyi hír összefoglalót hallottátok, köszönöm a figyelmet!
4: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
3: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Paks FM.

0: A Sztárportré most következik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Volt már olyan pillanat az életedben, akár egy olyan óra, amikor valami annyira megrázott, hogy egyszerűen nem tudtad az élet létezésedet
3: soha
2: örömként.
3: Soha.
4: Dancs Anna Mari, énekes, színész.
2: Ez jó?
3: Nem, elkeseredett pillanataim voltak, vagy...
2: De élni akkor is akartál,
3: ja, élni,
2: mindig.
3: Biztos ez egy egyéniség, vagy egy jellemnek a kérdése, de én az, hogy feladjam, egy perc soha meg nem fordulna a fejembe. Mm-hmm. És nem is gondolok erre, hogy én lemondjak arról a sok jóról, ami rám vár.
4: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
5: 2021-ben volt egy ilyen személyes élmény, amikor fél éven belül vesztettem el 3 hozzám közel álló embert. És csak oda tudtam kiukadni, hogy hiába döglök bele ebbe a fájdalomba, mélyebbnek érzem és korlátlanabbnak a szeretetet, ami összeköt azzal az emberrel, akit elveszítettem. Ez szerintem egy óriási szellemileg is és lelkileg is ez a megközelítés, tud adni egy olyan erős, stabil kapaszkodót, amitől tovább tudok menni.
3: Most vegyünk egy olyan helyzetet, vagy egy olyan esetőséget, hogy idősebb vagyok, és van egy halálos betegségem, de az orvosok azt mondják, hogy van az az 1%, ami hát lehet, hogy megmenti az életemet. Én biztos, hogy abba kapaszkodnék, abba az 1%-ba. Hogyha egy beteg ember azt mondja, hogy már pedig én meg akarok gyógyulni, és képes vagyok rá, és van hitem Isten felé, vagy afelé, hogy én meg fogok gyógyulni, akkor ez biztos elősegíti a szerveinek, vagy a szervezetének a gyógyulását. Nyilván, hogyha egy baleset történik, akaratunkon kívül nem mi okozzuk, hanem egy balesetnek vagyunk az áldozatai, akkor, és mit tudom én, kómába kerülünk, akkor nyilván ott Isten kezében vagyunk. Tehát az a döntés már nincs a mi kezünkben, az már a jó Isten kezében van. De szerintem az biztos, hogy az elme, a gondolat az segíti azt, hogy mi meddig élünk és hogy élünk.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
6: Pops FM.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Mírai Kata, színésznő, coach.
2: Az én nagymamám mindig azt mondta, hogy az ember addig él, amíg kíváncsi. Amíg dolga van. És 96 évesen ment el, és nagyon sokszor elmondtam már ilyen 90 fölött, hogy jaj, Katikám, én már nagyon mennék. Nagyon mennék, de annyira látnám még a gyerekedet. És amikor én terhes lettem, akkor ő volt az első, akinek elmondtam, mert féltem, hogy nehogy ne élje meg azt, hogy ez a gyerek megszülessen. És nagyon az elején elmondtam neki, de mondtam neki, hogy mondom, figyelj, anyuéknak még nem mondom meg. És utána alakult az életem, és sokat dolgoztam még ott az elején, és amikor hazamentem, akkor előtte az anyám elmondta neki, hogy hát a Kata terhes, és mondta, hogy hát tudom. És honnan tudja, édesanyja? Hát nekem elmondta. És nem tetszett elmondani? Nem, kisfiam. És amikor megszületett a fiam, akkor fölhívott telefonon, és megkérdezte, hogy hogy gyerek? És mondtam, hogy igen, tehát ez a fiú. És mondta, hogy minden rendben van vele? Minden. Egészsége? Igen. Mekkora? Elmondta neki. Szopik? Igen. Jó. Szeptember 20-án született meg a fiam, a nén nagymamám november 15-én ment el, és annyit mondott, amikor megszületett, hogy akkor most már elmehetek.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Műsorportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Kilépő pontokon, az életből való kilépő pontokon van lehetőség szerinted kérni mondjuk időt nekünk, amikor mi vagyunk azok, akik lépünk ki, akkor el tudsz olyat képzelni, hogy van lehetőség arra, hogy az ember még akarjon maradni, és el tudod képzelni, hogy ez az akarás, ez még adhat plusz időt?
2: Én szeretek alázatos lenni abban, hogy én azzal is hajlandó vagyok megbarátkozni, hogy nem biztos, hogy mindenben van szabad akaratom.
3: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
2: Tehát lehet, hogy egyszerűen a sorsomba néha tanúsítani kell azt az alázatot, hogy én valaminek a része vagyok, ugye ez a mikro-makrokozmosz élmény, hogy én vagyok a mindenségben, a mindenség bennem, de ez azt is feltételezi, hogyha össze vagyok kapcsolódva másokkal, és nekem vannak helyzeteim megírt, sorsszerű szerepeim emberek életébe, és nekem is. Tehát ez egy kölcsönös társasjáték. Akkor nem tudom, hogy mindig van-e benne szabad akarat. Tehát én azt gondolom, hogy ezt érdemes alázattal kezelni, és ehhez sem feltétlenül ragaszkodni.
1: Egy picit nem olyan ez, mint a gyógyulás, hogyha az ember mindenképpen szeretne, nem engedi el az ember. Én maradnék, megküzdök azzal, nem tudom mivel, akkor nem úgy van, hogy egy kicsit akkor, mintha még több erő tartaná őt itt. Ha pedig az ember elengedi, hogy akkor engedem, hogy akkor történjen ez, hogy ha menni kell, akkor megyek, akkor pedig már csúszik is ki az ember.
2: Kérdés, hogy mivel szolgálja leginkább a saját és a környezete fejlődését. Hát, tehát, hogy nem tudom, hogy minden helyzetben ez a hozzáállás az, ami működik, vagy lehet, hogy van olyan szituáció, amikor hátra kell lépni.
1: Hol szűnik meg a szabad akarat?
2: Ez szerintem egy olyan kérdést veszegettünk, ahol előkerül az szerintem, hogy mennyire tudom harmóniába tartani azt, hogy oké, én legyek én az életem kormány rúdjánál, de tudjam azt, hogy valaminek a része vagyok. Azt mondják egyébként, hogy nem lehet hibázni, mert soha nincs véges, minden végtelen, és nem fejezünk be semmit, mert folytatjuk valahol, valamikor. Minden végtelen.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Paks FM. Összeköt. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: A kezdet és a vég nem a mi dolgunk, ami a kettő között van, az a mi felelősségünk.
2: Mírai Kata, színésznő, coach.
1: Az én apukám, ő vadászott. És az én apám úgy nőtt föl, hogy ez a vadgazdálkodás, ez az ő életének a része volt. És imádtam, rajongtam az apámért, nem a vadászatért, hanem azért a szellemiségért, amit ő képviselt ebben. Tehát a fácán keltető, az élőnyúl befogás, a télen kijárni a szóróra és etetni a vadat, hogy, tehát, hogy ez egy felelősség teljes dolog volt az én életemben. És már letettem az elméleti vizsgát, amikor az történt, hogy hát ilyen 16-17 éves lehettem, volt egy művészeti alkotó telep, ahol szobrászok meg festőművészek voltak, és én oda rendszeresen kijártam segíteni mindenfélét, egy konyhán, hozni-vinni dolgokat, bevásárolni, stb. És volt egy Ilonka néni nevű gondnok, akinek volt egy nagy varburgja, és egyszer csak megérkezett Ilonka néni éjszaka, és azt mondta, hogy jaj, Katika, ha nagyon nagy baj van, elütöttem egy őzikét, és benn van a csomagtartóba, hogy fel kellene hívni az édesapját, hogy most mi legyen. Mert ő volt a vadásztársaságnak a gazdasági vezetője. És akkor így felhívtam apámat, vonalas telefonon éjszaka, és mondtam, hogy mi legyen. És azt mondta, hogy hát figyelj, túl vagy az elméleti vizsgán, ugye? Mondtam, igen. Az elméleti vizsga az ugye a vadakról, mikor lehet vadászni, milyen egyéb dolgaid vannak, és ezek is hozzátartoznak. Tehát nem csak a fegyverismeret. És azt mondta az apám, hogy él az őz? És mondta, hogy nem tudom. Azt mondja, jó. Akkor menj ki, nézd meg. Nálad van a vadásztőröd? Igen. Akkor két dolgot tehetsz. Megvárod, hogy kiszenvedi magát, vagy megadod neki a kegyelemdöfést. Amiért én ezt elmeséltem, ezt az egész történetet, az az, hogy másnap az apám megkérdezte, hogy mit csináltam. Mai napig megérint ez a dolog. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz pillanat, de mégis vízválasztó volt az életemben. Mert azt mondta az apám, hogy addig, amíg nem hal meg valaki a keted között, nem tanulod meg becsülni az életet. És ez tényleg így van.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
3: Paks FM. Összeköt.

0: Paks FM. Összeköt.
1: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
2: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
3: Írtam egy dalt Teréz anyáról. Írtam egy dalt Diana-ról is, amikor meghalt, mert személyesen találkoztam vele akkor, amikor a Pető intézetet avatták itt Budapesten, és váltottunk is pár szót, és emlékszem, hogy annyira megfogott a szeme szomorúsága. És valahogy, amikor meghallottam, én délben hallottam másnap a haláluk után, hogy elmentek, és egy másodperc alatt megszületett bennem egy 8 versszakos ballada Diana-ról, és 3 nap múlva halt meg Teréz anya. És amikor Diana meghalt, akkor az egész világ feljajdult, és mindenütt gyúltak a gyertyák, és emlékeztek rá. Amikor Teréz anya meghalt, ez szinte beleolvadt a többi közé, és nem volt akkora felfordulás. És azért, mert valaki gyönyörű, sudár, szépséges és jóságos, és azért, mert valaki kicsike, töpörödött, ezerráncú arca van, hát azért akkor nem tett annyit a világért. És írtam Teréz anyáról egy dalt, és annak a klipjének a forgatására kimentünk Indiába saját pénzen. És megkerestük a szeretet misszióját, ahol Teréz anya nővérkei ma is vannak. És az volt a feltétel, mert először a Priscilla nővér, aki ma viszi, hát azt nem tudom, hogy még ma is, de akkor, amikor kimentünk, akkor Priscilla nővér vitte Teréz anya helyett, ő vezette a szeretet misszióját, és azt mondta, hogy ide kamera nem jöhet. Hát már

0: Pedig mi forgatni mentünk, és akkor azt mondtam, hogy hát nem baj, de legalább a nővérkéknek hadd énekeljem el, hát ők személyesen ismerhették, és biztos, ha én magyarul éneklem is, megértik azt a szeretetet, amivel én Teréz anya életét végig énekelem, szintén balladaként. És tényleg ez volt, és Priscilla nővér is annyira meghatódott ezen a dalon, hogy azt mondta, hogy forgathatsz. De ilyen hidegen csillogó szemüvege volt, és azt mondta, hogy forgathatsz, egy kivétellel. Elmész az árva gyerekek házába? Mondtam, hogy persze, örülök neki, ó, nagyon jó. Erre azt mondja, várj, elmész a lepratelepre? Na hát akkor elkezdett rajtam rezegni a nadrág, és mondtam, hogy hát igen, de korántsa akkor a bizodalommal, és azt mondta, hogy várjál, még egy helyre el kell menned a haldoklók házába. Hát akkor egy kicsit összeroskadtam belül, de kifele azt mondtam, hogy ha vállaltam, akkor ha ez az ára, akkor meg kell csinálni. És azt mondtam, hogy igen, elmegyek a haldoklók házába is.
1: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
2: Fox FM. Összeköt. Most fel.

0: FM.
1: Összekött. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
2: Priscilla nővér, aki ma viszi, hát azt nem tudom, hogy még ma is, de akkor, amikor kimentünk, akkor Priscilla nővér vitte Teréz anya helyett, ő vezette a szeretet misszióját, és azt mondta, hogy forgathatsz egy kivétellel. Elmész az árva gyerekek házába? Mondtam, hogy persze, örülök neki, ó, nagyon jó. Erre azt mondja, várj, elmész a lepratelepre? Na hát akkor elkezdett rajtam rezegni a nadrág, és mondtam, hogy hát igen, de korántsa akkor a bizodalommal, és azt mondta, hogy várjál, még egy helyre el kell menned a haldoklók házába.
3: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
2: És ez a három dolog valami csodává érett bennem, azért, mert az árva gyerekek házában egy vakhangot nem tudtunk semmilyen nyelven beszélni a gyerekekkel, de másztak rám, mert én énekeltem magyarul a Kányádi Sándor verseket, a népdalokat, és nagyon-nagyon-nagyon jól sikerült a dolog, és elmentem tényleg a lepra telepre is. És 10 év a lepra lappangási ideje, sok-sok vesztegzáron kellett keresztül menni, amíg a tényleges lepra telepre beérkeztünk. Az igazgató az utolsó előtti ajtónál, a lepra telep igazgatója, aki ugye lepra telepen kívül van, úgy végignézett rajtam, hogy ki ez a bolond, aki ide be akar, önszántából be akar menni, énekelni. És mi azt mondtuk, hogy igen, hogyha Teréz anya megcsinálta ezt, és Teréz anyáról írunk egy dalt, akkor mennünk kell oda, ahova Teréz anya ment. És el nem tudom mondani, mekkora élmény volt. Nekünk, egészségeseknek úgy kellene viselkednünk, mint ott a lepratelepen az egymásra utaltaknak. Mert úgy vigyáztak én rám is, hogy véletlenül hozzám ne érjenek, vagy semmit meg ne fogjak. És szakadt a szemükből a könny, amikor először kíváncsian néztek, hogy ez a nő, ez miért jön? Ez biztos leprás, de miért van a kezébe gitár? Mi hiányzik? És amikor kitárult a lepratelep ajtaja, akkor azt nézték, hogy nekem a kezem, a lábam, az orrom, mim hiányzik. És ez megrendítő élmény volt, és utána rájöttek, hogy én csak azért jöttem, hogy énekeljek nekik. És mondom, azt a szeretetet, azt mindent megmutattak, ami ott a lepra telepen volt, és úgy jöttem el onnét, hogy édes Istenem, hogyha mi egészségesek így tudnánk egymással viselkedni, de csodálatos lenne a világ. És még a haldoklók házáról is azt kell mondanom, hogy nekem elment az édesanyám, nagyon fiatalon, és rettenetes szenvedések közepette rákban. És itt én először őszintén mondom, hogy viszonyogtam. Hogy most én bemegyek a haldoklók házába, a haldoklók közé, és mikor nyílt az ajtó, mert nyitották előttem, akkor rögtön az első ágyon egy ilyen 12 éves, 16 éves forma fiatalember volt, aki már valószínűleg nagyon régóta lehetett beteg, hiszen pergamentszerűen rá száradt a bőre. És az a fantasztikus, hogy a szeme félig nyitva, de már úgy, hogy szétfolyt a tekintete. Már ilyen darabkákba volt a szeme, tehát már hosszú ideje lehetett kómába. És én ránéztem, és nem volt más mentségem, mint azonnal a gitár húrjaiba kapjak, és elénekeljem, hogy Istenem, szeretlek. És elkezdtem ezt énekelni, a legdöbbenetesebb az volt, hogy összeállt a tekintete, nézett rám, elmosolyodott, egy utolsó rángás, és elment. De jajszó, minden nélkül, boldogsággal a szemében. Boldogsággal a szemében. Onnantól kezdve Egy hétig voltunk Indiában, mert a repülőjegyet kedvezményesen úgy lehetett megvenni, hogy egy hétig ott vagyunk. Na most egy hétig minden nap visszajártam a haldoklók házába, és nagyon sokat kaptam tőlük, és egész más emberként jöttem vissza. Nagyon sokat kaptam tőlük, egész más emberként jöttem vissza.
1: Sztár portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár portré. Köszönjük a figyelmet!
0: Köszönjük a figyelmet!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Paks FM. Összekötött.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Mindjárt folytatjuk. You know when I come back, you know what it look like, everything lit.

0: a Pax FM slágereivel. Reklám.
1: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
2: További részletek a nissannyitrai.hu/Nissan éve oldalon és a Nissan Nyitrai márka kereskedésekben.
3: A hét mindennapján már non-stop nyitvatartással vár a Solti Kurta Kocsma büféje. Isteni szendvicsek, remek frissítők, finom kávé, éjjel-nappal Solton a Kecskeméti út 72 szám alatt. Térj be hozzánk! Solt Kurta büfé.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Pax FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Kína ellenzi, hogy az országokat oldalválasztásra kényszerítsék a mesterséges intelligencia területén, közölte Lin Chien, a kínai külügyminisztérium szóvivője szerdán a tárca szokásos pekingi sajtótájékoztatóján adta hírül az MTI. A kínai külügyi szóvivő azt követően szólalt meg, hogy sajtóértesülések szerint az Egyesült Államok arra készül, hogy választás elé állítsa az országokat az Egyesült Államok és Kína között a mesterséges intelligencia területén. A tegnapi napon lépett államfői hivatalába Baka András, akit az országgyűlés augusztus 11-én választott meg köztársasági elnöknek. A legfelsőbb bíróság volt elnökét a kormánypárti TISZA frakció jelölte, és a parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem voksal választotta meg államfőnek. A Fidesz-KDNP nem vett részt a szavazáson. Már régóta működik önkéntes szolgálat a Tolna vármegyei Balassa János kórház gyermekosztályán, ahol a pillanatnyilag ott tartózkodó 4 kisbabához 17 önkéntes jár. Erről Papné Kozma Krisztina beszélt rádiónknak. Az intézmény ápolási igazgatója részletesen beszélt az önkéntesek feladatairól, és mint mondta, kollégaként tekintenek rájuk.
5: Ilyen feladataik vannak az önkéntesnek, sétáltatni a babákat, ölbevenni, ringatni, játszani, mondókázni mindig az életkornak megfelelően. Az ő munkájukat természetesen folyamatosan segíti egy védőnő, az ápolók, a szociális munkás kollega, aki a szupervízióval, illetve az általuk megtapasztalt élmények feldolgozását segíti, és a pszichológus kollega is mindig rendelkezésre áll ezeknek a kollégáknak, mert mi kollégáknak hívjuk őket, hiszen nagyon-nagyon sokat segítenek a gyerekek ellátásában, illetve gondozásában.
4: Papné Kozma Krisztina ápolási igazgató arra is kitért, hogy hogyan van lehetőség a babákat segítő önkéntesekhez csatlakozni.
5: Jelen pillanatban azt kell mondanom, hogy ezzel a 17 fő önkéntes kollégával mi el tudjuk látni a feladatokat maradéktalanul, de hogyha valakit érdekel, vagy szeretne csatlakozni ehhez a csapathoz, akkor mindenképpen felveheti velünk a kapcsolatot. Egy e-mail címet fogok mondani, ez az apolig, mint ápolási igazgató, apolig@tmkorház.hu címen, és akkor őket át fogjuk irányítani azokhoz a szakemberekhez, akik az önkéntességet szervezik. Ilosfai Ági kollégám, szociális munkás kollégám is elérhető, az ő telefonszáma a honlapunkon megtalálható, de örülnénk, ha az első kapcsolatfelvétel az e-mailen történne. Ezt követően döntünk arról, hogy tudunk-e fogadni további önkénteseket, de senkinek nem szeretnénk a kedvét elvenni attól, hogyha szívesen csatlakozna ehhez a csapathoz, úgyhogy mindenkit várunk szeretettel, és minden információt meg fogunk beszélni utána már egyénileg személyesen.
0: És most sporthírek a Pax FM-en.
4: Csillagpikniket rendeznek Kisszékely településen szeptember 5-én, amelyre élő zenével, borkóstolóval és barbecue-val várják az érdeklődőket. A program része lesz egy csillagászati bemutató is, így a résztvevők különleges környezetben a természet és a csillagos égbolt mellett tölthetik az estét. A szervezők díjmentes programokkal is készülnek, további információ a rendezvény honlapján a csillagpiknik.hu oldalon érhető el.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paxfm.hu-n vagy a Pax FM mobil applikációján. Pax FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Augusztus 20-a van, ez pedig itt a Paks FM. Hello mindenkinek, Gracza Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen 6 óráig. Fantasztikus zenéink lesznek, elképesztő témáink, maradjatok velünk, lesz mindenmi szemszájnak ingere ezen az ünnepi délutánon. Kezdjük zenével. Sabrina Carpenter az első track joga, Man Child. Ezt fogjátok tőle hallani 2025-ből. Let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

Ez volt Rehab és a 2024-es Believe Shooting Stars. Nos, augusztus 20-a van, ez azt jelenti, hogy a mai napon István, Bernát, Sámuel és Stefánia nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Folytassuk tovább, One Republic következik, a 2023-as Runaway.

Ez volt Katy Perry és a 2024-es Lifetimes, és már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek az ismét nyárias melegben úszó augusztusi délutánnak a lendületét. Tate McRae következik, a She's All I Wanna Be 2022-ből.

Baby Rexát hallottátok, ez volt az idei New Religion. Nos, augusztus 20-a van, ami természetesen Szent István király és a keresztény magyar állam alapítás ünnepe. De mik történtek még ugyan ezen a napon? Hát például ez Robert Plant, a Led Zeppelin legendás énekesének a születésnapja is, aki éppen ezen a napon 78. életévét tölti. 1948. augusztus 20-án született a legendás Robert Plant, akinek a hangja eltéveszthetetlenül beleivódott egy generációnyi embernek a fejébe. Milyen lehetett őt a 70-es években ott látni a színpadon, ahogy az isteni Led Zeppelin frontembereként elképesztő energiákat szabadít fel Mott negyed magával. Nos, folytassuk tovább, Ray Dalton következik a 2024-es All We Got.

Nóra Tilt hallhattátok a 2024-es Trigger Warnings című számát. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Gabi következik a hír összefoglalóval, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: fel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
2: Ég és föld között létezik egy titokzatos hely, ahol életre kelnek a csodák. Ez a Padlás. Félig mese, félig musical, amely évtizedek óta emlékeztet minket a szeretet erejére. Nézd meg te is a Veresegy Színház lenyűgöző produkcióját augusztus 22-én, szombaton este 8 órától, Kalocsán, az Érsekkert szabadtéri színpadán. Jegyek már kaphatók a jegy.hu oldalon, vagy személyesen a Művelődési Központ 114-es irodájában. Mert kell egy hely.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Andy Burnham, az új brit munkáspárti miniszterelnök szerdán elkötelezte magát amellett, hogy karácsonyig minden utcán alvó embernek fedelet biztosít, ehhez pedig kiegészítő forrásokat és új, a helyi választott képviselőkre átruházott hatásköröket szán a probléma megoldására. A kormányfő egyben bejelentette, hogy ősszel rendkívüli csúcstalálkozót szerveznek a problémával kapcsolatban. Mától ismét másodfokú hőségriasztás lépett életbe, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal közös közleményében, írja az MTI. Az országos tisztifőorvos a Hungaromet ZRT előrejelzése alapján rendelte el a másodfokú hőségriasztást az ország egész területére augusztus 20-án csütörtökön 0 órától vasárnap éjfélig. A felmelegedés különösen megterhelheti a szervezetet, ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére, hívták fel a figyelmet. Augusztus 17-én a szekszárdi alsóvárosi temetőben kísérték utolsó útjára Árvai Imre nyugállományú tűzoltó alezredest, aki több mint 34 éven át szolgált a Tolna vármegye tűzbiztonságát, adta hírül a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósága honlapján. A búcsúztatáson családtagjai, barátai, egykori kollégái, valamint hivatásos és önkéntes tűzoltók mellett Dobson Tibor tűzoltó vezérőrnagy, a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke is részt vett. Dr. Balázs Gábor tűzoltó dandártábornok szakmai életútját, valamint a fiatalokért, különösen az ifjúsági tűzoltó mozgalomért végzett munkáját méltatta. Árvai Imre emlékét, szakmai felkészültsége, embersége és a tűzoltó közösségért végzett több évtizedes szolgálata őrzi. 15 ezer forintos óvodáztatási iskoláztatási támogatást nyújt Sárszentlőrinc község önkormányzata a helyi lakosok számára, adta hírül a település a közösségi oldalán. A támogatásra azok a gyermekeket nevelő háztartások jogosultak, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 228 ezer forintot. A kérelmeket augusztus 25-ig lehet benyújtani személyesen az önkormányzatnál ügyfélfogadási időben. A kérelemhez többek között a jövedelem igazolása, a kérelmező személyes iratai, tajkártyája, valamint a gyermek diák igazolványa szükséges. A támogatás kifizetésére szeptember 3-án pénztári kifizetéssel kerül sor. A határidőn túl benyújtott kérelmeket elutasítják.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
4: Augusztus 20-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Gabinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Méghozzá, ahogy azt beígérhettük az előző óra végén, az Empire of the Sun Walking on a Dream című trackje következik 2025-ből. Let's go!
0: És most egy újabb óra.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Augusztus 22-én, azaz szombaton 17 óra 30 perctől a Simontornyai Várban a Miszla Barokk Régi Zene Akadémia 2026-os zárókoncertjét tekinthetik meg az érdeklődők. Ezt a koncertet a mesterkurzus hallgatói és tanárai közreműködésével valósítják meg. A belépés díjtalan. Folytatódik a 12 kapu, a lélek útja a csillagjegyeken át című előadássorozat. Ez egy 12 hónapon át tartó önismereti utazás, ahol minden állatövi jegy egy új tükör a lélek számára. Havonta egy találkozás várja a résztvevőket, minden alkalommal más csillagjegy témájával. Egy-egy mese, amely segít megérteni a bennünk élő archetípusokat, önismereti gyakorlatok, beszélgetések, belső utazás. A következő alkalom témája az oroszlán. Ez 24-én hétfő lesz, 17 órától 19 óráig tart a Csengely Dénes Kulturális Központ könyvtár galériájában. A foglalkozáson való részvétel 18 éves kortól lehetséges. A szervezők minden résztvevőt arra kérnek, hogy erre az alkalomra polifómot vigyenek magukkal, mert hangfürdővel zárják a foglalkozást, amit Bakonyi Zsuzsa meseterapeuta vezet majd. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban pedig legközelebb 21-én, azaz pénteken lesz vetítés. 16 órától a Mancs őrjárat, a Dino film című animációs kalandfilmet vetítik, utána egy premier következik, az Oak Street vége, folytatódik a dinoszauruszos tematika, 18 órától, 8 óra 30 percről pedig ismét egy premier, a Zendülés című thriller.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Jax Jones-t hallottátok, ez volt a 2024-es Never Be Lonely. És már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a verőfényes augusztusi délutánnak a lendületét. Becky Hill és Topic következik a My Heart Goes La-Di-Da 2021-ből. Let's go!

Ez volt Hype Aton és a 2025-ös Out of My Head. Nos, augusztus 20-a van, természetesen ez a magyar államalapítás ünnepe, de lássuk, milyen érdekes események köthetők még ehhez a dátumhoz. 66 évvel ezelőtt például visszatért a Földre a Sputnik 5-ös űrhajó fedélzetén Strelka és Bielka kutyákkal, akik túlélték az utazást. 1960. augusztus 20-án tértek vissza biztonságban a kutyák a világűrből, szemben a 3 évvel ezelőtti 1957-ben elpusztult Laika kutyával, az első élőlénnyel a Földről, aki föld körüli pályára állt, de aki sajnos a kabin túlmelegedés következtében életét vesztette a világűrben. Viszont

Három évvel később már pozitívabb eredményekről számolhatott be a szovjet űrkutatás. Folytassuk tovább zenékkel, David Guetta és Alesso következik a Never Going Home Tonight 2024-ben.

Ez volt Ava Max és a 2024-es Spat a Fake. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, majd Gabi következik a hírösszefoglalóval, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
2: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: Óriási űrtükrökkel vakítanák meg a Földet, hogy a napelemek tovább tudjanak energiát termelni. Minden idők egyik legerősebb El Niño-ja jöhet, ami Magyarország időjárására is hatással lehet az őszi, illetve téli hónapokban. Létezik egy afrikai ország az Egyenlítőnél, ahol olyan az időjárás, mint például Svájcban, és több tízezer nyelvet veszített már el az emberiség az elmúlt évezredek alatt. Ezekkel a témákkal biztosan foglalkozunk, mint ahogy a napfogyatkozással is. Vajon hányféle napfogyatkozás létezik? Nem csak kétféle, nem csak a teljes és a részleges, és vajon melyik volt az az év, amikor először sikerült fényképen megörökíteni egy teljes napfogyatkozást, ami pedig az idei nyarunkat illeti, lassú vagy gyors nyaralásban volt része annak, aki el tudott menni pihenni, idézőjelbetéve. Vajon mi a különbség a lassú és a gyors nyaralás között? Mit jelent az offline utazás és a slow travel kifejezés? Ezekkel is foglalkozunk majd. Én Strasser Andi vagyok, remélem találkozunk.
2: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
4: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
5: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszköz.

0: telefonszámon.
1: A hét mindennapján már non-stop nyitvatartással vár a Solti Kurta Kocsma büféje. Isteni szendvicsek, remek frissítők, finom kávé, éjjel-nappal Solton a Kecskeméti út 72 szám alatt. Térj be hozzánk! Solt Kurta büfé.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Kína ellenzi, hogy az országokat oldalválasztásra kényszerítsék a mesterséges intelligencia területén, közölte Lin Chien, a kínai külügyminisztérium szóvivője szerdán a tárca szokásos pekingi sajtótájékoztatóján adta hírül az MTI. A kínai külügyi szóvivő azt követően szólalt meg, hogy sajtóértesülések szerint az Egyesült Államok arra készül, hogy választás elé állítsa az országokat az Egyesült Államok és Kína között a mesterséges intelligencia területén. A tegnapi napon lépett államfői hivatalába Baka András, akit az országgyűlés augusztus 11-én választott meg köztársasági elnöknek. A legfelsőbb bíróság volt elnökét a kormánypárti Tisza frakció jelölte, és a parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem voksal választotta meg államfőnek. A Fidesz-KDNP nem vett részt a szavazáson. Már régóta működik önkéntes szolgálat a Tolna vármegyei Balassa János kórház gyermekosztályán, ahol a pillanatnyilag ott tartózkodó 4 kisbabához 17 önkéntes jár. Erről Papné Kozma Krisztina beszélt rádiónknak. Az intézmény ápolási igazgatója részletesen beszélt az önkéntesek feladatairól, és mint mondta, kollégaként tekintenek rájuk.
4: Ilyen feladataik vannak az önkéntesnek, sétáltatni a babákat, ölbevenni, ringatni, játszani, mondókázni, mindig az életkornak megfelelően. Az ő munkájukat természetesen folyamatosan segíti egy védőnő, az ápolók, a szociális munkás kollega, aki a szupervízióval, illetve az általuk megtapasztalt élmények feldolgozását segíti, és a pszichológus kollega is mindig rendelkezésre áll ezeknek a kollégáknak, mert mi kollégáknak hívjuk őket, hiszen nagyon-nagyon sokat segítenek a gyerekek ellátásában, illetve gondozásában.
3: Papné Kozma Krisztina ápolási igazgató arra is kitért, hogy hogyan van lehetőség a babákat segítő önkéntesekhez csatlakozni.
4: Jelen pillanatban azt kell mondanom, hogy ezzel a 17 fő önkéntes kollégával mi el tudjuk látni a feladatokat maradéktalanul, de hogyha valakit érdekel, vagy szeretne csatlakozni ehhez a csapathoz, akkor mindenképpen felveheti velünk a kapcsolatot, egy e-mail címet fogok mondani, ez az apolig, mint ápolási igazgató, apolig@tmkorház.hu címen, és akkor őket át fogjuk irányítani azokhoz a szakemberekhez, akik az önkéntességet szervezik. Ilosfai Ági kollégám, szociális munkás kollégám is elérhető, az ő telefonszáma a honlapunkon megtalálható, de örülnénk, ha az első kapcsolatfelvétel az e-mailen történne. Ezt követően döntünk arról, hogy tudunk-e fogadni további önkénteseket, de senkinek nem szeretnénk a kedvét elvenni attól, hogyha szívesen csatlakozna ehhez a csapathoz, úgyhogy mindenkit várunk szeretettel, és minden információt meg fogunk beszélni utána már egyénileg személyesen.
2: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: Egy arany és egy ezüstérmet szereztek az augusztus 18-ai versenynapon az Atomerőmű Sportegyesület versenyzői a Szegeden zajló egyetemisták és főiskolások világbajnokságán. Kenu 2-es 1000 méteren Pálfalvi Viktor Gyányi Leventével szerzett ezüstérmet a Matyéren, a világbajnokság betétfutamon győztes sárkányhajóban pedig Stróbel Adél és Vajda Bence az ASE versenyzői is eveztek.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most...
5: Augusztus 20-a van, ti a Paks FM-et hallgatjátok, és már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Hello mindenkinek, köszönjük szépen Gabinak a pragmatikus hírösszefoglalót, mi zenével fogjuk folytatni tovább. Méghozzá, ahogy ezt beígérhetem az előző óra végén, Kashmir következik a 2025-ös Wild Ride. Let's go!
2: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

Ez volt Calvin Harris és Rag'n'Bone Man legendás kollaborációja a Lovers in a Past Life 2024-ből. Nos, augusztus 20-a van, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napon István, Bernát, Sámuel és Stefánia nevű hallgatóinkat üdvözölhet a jeles alkalommal, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. A szó James Blunté, Cold. Ezt fogjátok hallani 2019-ből. Let's go! It's been lonely, trying to get your attention from a thousand miles away.

Alla Farben-t hallottátok, 2024-ből szólt a Love, Hurt, Repeat. Nos, már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a verőfényes augusztus 20-ai délutánnak a lendületét. Maroon 5 következik a Nobody's Love 2020-ból.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
2: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
3: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
0: Reklámot hallottatok.

Martin Garrix-tól hallottátok, ez volt a 2025-ös Told You So. Nos, augusztus 20-a van, ez természetesen a magyar államalapítás ünnepe, de lássuk csak, milyen egyéb különleges események kötődnek ehhez az augusztus 20-ai dátumhoz. 136 évvel ezelőtt például megszületett Howard Phillips Lovecraft, amerikai író, költő, publicista. 1890. augusztus 20-én látta meg a napvilágot, és hát mondhatom, hogy ha létezik nagyon sajátos hangvételű író, akkor H.P. Lovecraft az. A kozmikus horror műfaját népszerűsítette az egész világon. Azt írja az oldal, hogy leginkább egyedi hangulatú horror novelláiról vált ismerté, amelyek a saját maga által teremtett mítikus világban játszódnak. Novelláiban és azok hangulatában Edgar Allan Poe-t követi, de a saját maga által kreált mítoszával teljesen

0: gondolatokat nyit. Műveire jellemző a borzongás, az ismeretlen iszonyattal való szembesülés, ahol a történet főhőse előtt csak egy pillanatra vagy egyáltalán nem lebben fel a boldog tudatlanság fájtla. Wow, hát igen, nagyon sajátos hangulatú dolgokat írt H.P. Lovecraft, aki éppen ezen a napon, augusztus 20-án látta meg a napvilágot 136 évvel ezelőtt, és a hatása mindmáig érezhető, mind az irodalomban, mind akár a filmek világában. Zenével folytatjuk tovább, Sabrina Carpenter következik a 2024-es Taste című trackjével. Let's go!
1: Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact.

Ez volt Dua Lipa és a 2024-es Training Season. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklám következik, majd Gabi hír összefoglalóját fogjátok hallani, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: hajszánál. Ez a Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márkakereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
2: A hét mindennapján már non-stop nyitvatartással vár a Solti Kurta Kocsma büféje. Isteni szendvicsek, remek frissítők, finom kávé, éjjel-nappal Solton a Kecskeméti út 72 szám alatt. Térj be hozzánk! Solt Kurta büfé.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Kína ellenzi, hogy az országokat oldalválasztásra kényszerítsék a mesterséges intelligencia területén, közölte Lin Chien, a kínai külügyminisztérium szóvivője szerdán a tárca szokásos pekingi sajtótájékoztatóján adta hírül az MTI. A kínai külügyi szóvivő azt követően szólalt meg, hogy sajtóértesülések szerint az Egyesült Államok arra készül, hogy választás elé állítsa az országokat az Egyesült Államok és Kína között a mesterséges intelligencia területén. A tegnapi napon lépett államfői hivatalába Baka András, akit az országgyűlés augusztus 11-én választott meg köztársasági elnöknek. A legfelsőbb bíróság volt elnökét a kormánypárti TISZA frakció jelölte, és a parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem voksal választotta meg államfőnek. A Fidesz-KDNP nem vett részt a szavazáson. A szervezők tájékoztatják a lakosságot, hogy az idei Szent István napok biztonságos lebonyolítása érdekében a rendezvény időtartama alatt az új az Ürgemezei pihenőpark és a lengyel focipálya között futó cseresznyési utat a Vácika utcai és Kishegyi utcai kereszteződéstől cseresznyés irányába időszakosan lezárják. Alternatív útként használható a cseresznyésbe kivezető régi út. A tájékoztatás szerint az érintett útszakaszt a mai napon 16 órától 21-én hajnali 3 óráig, valamint augusztus 21-én pénteken 14 órától másnap hajnali 3:30-ig zárják le. Emellett jelenleg is ellenőrzés alatt áll a garázssortól a pumpapályáig vezető betonos útszakasz, az augusztus 22-én 8 óráig terjedő időszakig, a Kandó-Kálmán utcától a Vácika-Kishegyi kereszteződéséig pedig megállni tilos táblákat helyeztek ki. Nyárbúcsúztató vigadalomra várják az érdeklődőket augusztus 31-én hétfőn 15 és 19 óra között a Paksi Atomtéren. A programot a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, a Paksi Rendőrkapitányság, a Paks Kistérségi Szociális Központ és a Csengely-Dénes Kulturális Központ közösen szervezi. A rendezvényen a gyerekeket játékok, kreatív foglalkozások, kézműves programok, virtuális játékok, valamint vonatos terepasztal várja. A helyszínen kültéri zene, büfé és rendőrségi bűn és baleset megelőzési program is lesz. A részvétel díjtalan, további információ a 0675 830 480-as telefonszámon, a 487-es melléken kérhető.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
4: Augusztus 20-a van, csütörtök, ez itt a Paks FM, és már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Hello mindenkinek! Köszönjük szépen Gabinak az informatív hír összefoglalót, mi folytassuk tovább, méghozzá zenével, méghozzá, ahogy ezt beígérettem az előző óra végén, Post Malone, az első track joga, I Had Some Help, ezt fogjátok tőle hallani 2024-ből, let's go!
0: És most. Egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Augusztus 22-én, azaz szombaton 17 óra 30 perctől a Simontornyai Várban a Miszla Barokk Régi Zene Akadémia 2026-os zárókoncertjét hallgathatják meg a zenekedvelők. Ez a koncert a mesterkurzus hallgatói és tanárai közreműködésével jön létre, és díjtalan belépés mellett megtekinthető. Folytatódik a 12 kapu, a lélek útja a csillagjegyeken át című előadás sorozat. Ez egy 12 hónapon át tartó önismereti utazás, ahol minden állatöbbi jegy egy új tükör a lélek számára. Havonta egy találkozás vár a résztvevőkre, minden alkalommal más csillagjegy témájával, egy-egy mese, amely segít megérteni a bennünk élő archetípusokat, önismereti gyakorlatok, beszélgetések, belső utazás. A következő alkalom témája az oroszlán. Ez pedig 24-én hétfőn lesz, 17 órától 19 óráig a Csengei Dénes Kulturális Központ könyvtár galériájában. A foglalkozáson való részvétel 18 éves kortól lehetséges. Erre az alkalomra kérik a szervezők, kérlek, hozzatok magatokkal polifómot, mert hangfürdővel zárjuk a foglalkozást, amit Bakonyi Zsuzsa meseterapeuta vezényel le. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban pedig legközelebb, holnap, azaz 21-én pénteken lesz vetítés. Először 16 órától a Mancs őrjárat, a Dino Film című animációs kalandfilmet vetítik, majd folytatódik a dinoszauruszos tematika egy premierrel, 18 órától ugyanis az Oak Street vége című akció kalandfilmet tekintetik meg a mozi látogatói, majd 8 óra 30 perctől ismét egy premier következik, a Zendülés című thriller.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

volt Ed Sheeran és a 2025-ös Sapphire. És már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek az augusztus 20-ai délutánnak a lendületét. Felix Jén, Foul Haber és Toby Romeo következik a 2021-es Where the Lights Are Low.

0: Ezek a te nyári slágereit. Ez a te nyári csatornán.
1: Egész nyáron Paks FM.
2: Feltöltve igazi nyári slágerekkel.
0: Paks FM. Összeköt.

Ez volt a Kaomától az ellenállhatatlan 1989-es Lambada, egy igazi nyári sláger itt a Paks FM hullámhosszán. Nos, augusztus 20-a van, természetesen ez a magyar államalapítás ünnepe, de lássuk, milyen más események köthetők ehhez a dátumhoz. 106 évvel ezelőtt Detroitban megkezdte adását az 8MKWWJ rádióadó, az első kereskedelmi rádió. 1920. augusztus 20-án történt a nagy esemény. Ha ez nem történt volna meg, valószínűleg mi se szólhatnánk hozzátok most az éterből. Úgyhogy ennek örömére folytassuk tovább zenékkel. Köszönjük szépen a detroiti rádiónak, hogy ilyen mérföldkövet tett le az asztalra éppen 106 évvel ezelőtt. Tom Grennan következik, a 2024-es Higher. Éjjel.

Ez volt Josh Brakes és a 2024-es Easy. Nos, ezzel a trackkel búcsúzom, köszönöm, hogy velem tartottatok, köszi, hogy a Paks FM-mel tartottatok. Tartsatok továbbra is velünk, én azt tanácsolom, én Gracza Levente vagyok, és holnap ugyanígy a délutáni órákban találkozhatok velem. Legyen királynapotok, sziasztok srácok!

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszközbérlést, hogy otthonod minden egyes pontja Wi-Fi biztos legyen. Díjmentes utazó TV kis csomagot, melyel a vezetékes TV előfizetésed

0: telefonszámon.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Andy Burnham, az új brit munkáspárti miniszterelnök szerdán elkötelezte magát amellett, hogy karácsonyig minden utcán alvó embernek fedelet biztosít, ehhez pedig kiegészítő forrásokat és új, a helyi választott képviselőkre átruházott hatásköröket szán a probléma megoldására. A kormányfő egyben bejelentette, hogy ősszel rendkívüli csúcstalálkozót szerveznek a problémával kapcsolatban. Mától ismét másodfokú hőségriasztás lépett életbe, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal közös közleményében, írja az MTI. Az országos tiszti főorvos a Hungaromet ZRT előrejelzése alapján rendelte el a másodfokú hőségriasztást az ország egész területére, augusztus 20-án csütörtökön 0 órától vasárnap éjfélig. A felmelegedés különösen megterhelheti a szervezetet, ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére, hívták fel a figyelmet. A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából emléktáblát avatnak augusztus 25-én kedden 17 órakor a Paksi Városi Múzeum Deákházának udvarán, tájékoztatta szerkesztőségünket Paksváros önkormányzata. Az ünnepségen avató beszédet mond Barnabás István alpolgármester, majd dr. Lengyel Róbert Siófok polgármester emlékezik. Közreműködik Szabó Dávid énekes gitáros, a megemlékezést követően a múzeum emeletén tudományos előadásokat hallgathatnak meg az érdeklődők. Dr. Négyesi Lajos ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense, a Mohácsi csata, dr. K. Németh András régész főmuzeológus, a Wosinski Mór Múzeum tudományos titkára pedig Paks Mohács előtt és után címmel tart előadást. Csillagpikniket rendeznek Kisszékely településen szeptember 5-én, amelyre élő zenével, borkóstolóval és barbecue-val várják az érdeklődőket. A program része lesz egy csillagászati bemutató is, így a résztvevők különleges környezetben a természet és a csillagos égbolt mellett tölthetik az estét. A szervezők díjmentes programokkal is készülnek. További információ a rendezvény honlapján, a csillagpiknik.hu oldalon érhető el.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Szabad péntek best of összeállítás most a Paksfm-en.

0: Szabad péntek best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: Megkezdjük a heti szabad péntekünket. Én Harmad Kabi vagyok, és itt van velem a stúdióban Strasser Tamás. Szia Tamás!
2: Köszöntöm a hallgatókat, téged is, Gabi.
1: Szia! És van egy másik vendégünk is, aki most már hetek óta nem volt, de végre itt van közöttünk, és feldobja majd itt a szabad péntek hangulatát, Weisz Józsi.
3: Kicsit nagy keresztet tettél rám, tehát most mindenképpen jó hangulatúnak kell lennie, pörgősnek kell lennie, vidámnak kell lennie.
2: Pedig akartam mondani, hogy Józsival csak többen leszünk, vagy sűrűbben, nem többen.
3: Igen, vannak néha olyan adások, amit így nem nagyon szoktam visszahallgatni, de úgy érzem, hogy létszámnak is kevés vagyok, de majd igyekszem megfelelni a piaci elvárásoknak.
2: Hát mindenképpen. Hogy te innen nézed, mert nekem több van olyan, ahol fordítva.
1: Igen, és különösen úgy egyébként lesz ez nagy teher, hogy azért elég kemény témákról fogunk beszélgetni, mert hogy Paksot most itt a Duna vízállása miatt és az atomerőmű lehetséges leállása miatt azért elég sok teher nyomja, és ennek kapcsán nem csak a helyi ügyekről fogunk beszélni, hanem országos szereplőkről is, akik megszólaltak, és akik ezügyben nyilatkozatokat tettek. Szóval kezdjük szerintem akkor ezzel a témával. Mit szóltok hozzá?
2: Paks lett a világ Magyarország közepe.
1: Abszolút. Igen. Nekem eddig is Paks volt a világ közepe.
3: Ja, és Magyarország lett, ugye eddig ugye a Covid alatt mindenki virológus volt, a VB alatt mindenki mesteredző volt, igen. Most viszont mindenki gépész és atomenergetikai szakemberré vált. Gyakorlatilag. A Facebookon legalábbis ez így. Most jönnek elő, mint a gomba így. Ők a szárazságban jönnek elő, nem a...
2: Igen. De ez jó egyébként, mert hihetetlen potenciálik vannak ebben az országban.
3: Igen. Tehát azt látod, tehát igen, tehát bónusz-máluszban is, tehát attól függ fölfelé, és mínuszban is azért látszik, hogy olyan nyilatkozatok vannak, hogy az ember csak fogja a fejét, hogy te atya úristen.
2: Tehát a passaui árvízről már láttátok képeket?
3: Láttam, az azért volt, igen, a 8 évvel ezelőtti videókat bevágnak, meg képeket, hogy van ott víz bőven. Tehát 8 évvel
2: ezelőtti. Csak visszafogják, inkább vízbe fulladnak, te nekünk ne jusson.
3: Igen, igen, tehát ezek az összeesküvési elméletek, tehát az űrgebőrbe bújtatott búvárok, ugye, amit
2: így van.
3: Ez a klasszikus, tehát hogy honnan veszik ezeket, és ami érdekes, és valamilyen szinten szórakoztató is, de inkább elkeserítő, hogy
2: és félelmetes,
3: úgy kommentálnak és osztogatnak meg híreket, fogalma nincs az egészről, tehát indulatból, érzésből, és olyan...
2: Hát azért hogy... van az a nagy tudású típus, az a legidegesítőbb, aki egyszerűen ellentmondást nem tűrően, annyira logikus, szerintem az a legveszélyesebb. Az, amelyik indulatos, az a mögött elkezdesz gondolkodni. De az, amelyik úgy adja elő, hogy esélyed nincsen, még kérdezni se, na az szerintem veszélyes.
3: Tehát
2: ha önbizalom hiányos vagy, akkor azok ledöntenek.
3: Igen, tehát azért a propaganda működik, tehát mindig von der Leyen, aki visszafogja. Tehát ő utasítja az uniós országokat, hogy most aztán a jégmentesítő rendszert kapcsolja be, száradjon ki Magyarország, és akkor majd jönnek az ő saját érdekei. De olyan összefüggéseket tudnak.
2: Az, hogy mi hibáztunk és tönkretettük a környezetünket, és tudatosan...
3: Ez nincs ilyen.
2: Ez nincs az opció. A logot az megírva, hogy 18 óta nem lehetett mondjuk egy szivattyút csinálni.
3: Na, hát várjál,
1: igen, ez egy jó kérdés. Nekem egyébként az volt a kedvencem, amikor azt kezdték el megosztani ezek az összeesküvés elmélet hívők, hogy 2018-ban 97 cm volt a Duna, ugye, mert a mínuszt azt nem sikerült felfogni a mínusznak a jelentését.
2: Jó, ő csak természetes számokkal gondolom.
3: Igen.
1: Igen, és hogy hát akkor nem kellett leállítani, és most meg 124
3: cm. Nem, ez a 83-ban volt ugye még egy ilyen, és akkor mondták, hogy mert akkor nem kellett leállítani, meg el tudták tenni, stb. És akkor valaki hozzáért, hogy oké, almát az almával hasonlítsunk össze. Akkor egy blokk működött.
2: November volt, kettő, három,
3: meg nem volt ennyire, tehát mínusz 27 cm volt, és nem mínusz 148, tehát teljesen más ligába kaparászunk, meg keresgetünk, de az, aki kirakja, én azt úgy gondolom, hogy valamilyen szinten ez büntetendő cselekménynek kell, hogy legyen. Mert ez nem azt mondom, hogy mérgezi a közhangulatot.
2: Hol van a szólásszabadságnak is a tudatos, vagy nem annyira tudatos, mert ugye lehet gondotlanságból is elkövetni azt, hogy egyébként közveszély okozással fenyegetsz, vagy nem tudom, hogy mondjam. Tehát, hogy...
1: Igen, csak amit most felvetett a Józsi, szerintem ez azért érdekes kérdés, mert az, aki megosztja, szóval sokszor az a probléma, hogy aki ezt legyártja, ezt a hírt, tehát szerintem ami büntetendő, aki megosztja, de nem tudja, hogy hol kell utána nézni, de tegyük fel, hogy ő bízik abban jóhiszeműen, hogy aki ezt megosztotta, az utána járt, stb. Tehát valahol én azt nem érezném korrektnek, hogyha azt is büntetnénk, aki megosztja, mert azért őszintén...
3: Nem tudhatod, persze.
2: Nem, annyival azért
1: utána nézni, hogy tegyem fel a kérdésemet, légy szíves. Tehát hol tudsz annak utána nézni? Például melyik honlapon, ezt tudjátok-e, hogy a Duna vízállása az elmúlt 50 évben hogy alakult? Szerintem, ezt én sem néztem utána, tehát én sem tudom, lehet,
2: Google
1: hogy
2: a barátod.
3: Erre jó az AI, ezt a kérdést tenném fel az AI-nak, hogy hol tudok utána nézni hitelesen az elmúlt 50 évnek. És akkor kiad 3-4 olyan linket, és azokat megnézem, és akkor újra rákérdezek. Tehát az AI ez óriási dolog, csak tudni kell kérdezni. És ha ezt így konkrétan rákérdezel, megmondja. Tehát nem az AI-t kell kérdezni, hogy milyen volt az elmúlt 50 év, nem fogja tudni. De azt, hogy hol néz utána, azt meg fogja mondani, és hogyha 2-3-szor több aspektusból ugyanazt a kérdést felteszed, és ugyanaz a válasz, akkor az hihető, mert az AI is tud hülyeségeket.
1: Persze.
3: Ugye?
1: Kicsit szerintem ebből a szempontból még gyerekcipőbe jár az AI-hoz való viszonyunk, és az annak a használatához fűződő viszonyunk, de mindegy, de csak reagálni akartam erre a felvetésedre, mondja Tamás.
2: De annyiból azért veszélyesebb ez sajnos ez a történet, hogy mindannyian úgy vagyunk húzalozva, ha rosszul oktattak bennünket az iskolába, hogy mi az, amit, tehát azt találjuk, amit keresünk. Tehát itt azok, akik ezt megosztják, ezeket a durva dolgokat, ők azért erre rá vannak állva. Tehát ők örömmel kéjjel. Hogy mondja,
3: na jó, de ő azt tudja, hogy ez most, tehát nem az rá kell rákeres, összerakja ezt az anyagot. A forrás. Ő azt tudja, hogy ez egy falsír. Na.
2: Vagy legalábbis nem kidolgozott. Igen, de én azt gondolom...
3: Nem a többieket, akik mennek utána, meg írkálják hozzá, hogy bezzeg, mert a Viktorna megoldotta volna, mert ezért vizet csavart volna, nem tudom miből, sziklából
2: jó, de attól kanyarra. Még az veszélyes, hogy te neked nincs is igényed arra, hogy ellenőrizd azokat, amik meglepőnek tűnnek.
0: Szabad péntek Best of összeállítás. Most a Paks FM-en.

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Igen, ha de várjál.
2: Kijel teszed izébe, hogy na, ez alátámasztja azt, amit én gondolok a világról.
1: Jó, hagyd mondjak valamit, mert egy pont egy jó példa, hogy az egyik ismerősöm a Facebookon megosztotta ezt, a 97 centi volt 2018-ban, és akkor nem kellett leállítani egyik blokkot sem című történetet.
2: Most meg 121.
1: Igen, és akkor fogtam magam, és mondom, jó van, majd később írok neki privát üzenetet, hogy hát szerintem szedje le, mert én ugye utána néztem ennek, és hogy ez nem 97, hanem mínusz 97, és nem ugyanarról beszélünk. És amikor másnap jutott erre időm, hogy na akkor most, és megkerestem azért a biztonság kedvéért, ránéztem, hogy tényleg nem halucináltam el, nem tudom, és nem volt fönn.
3: Tehát valaki tehát szólt már neki,
1: vagy szólt neki valaki, és levette, vagy az, aki eredetileg kirakta, annak szóltak, és az vette le, de hogy eltűnt a megosztása. Úgyhogy most jó, tételezzük fel, hogy ez azért volt, mert szóltak neki, és akkor ez jobb belátásra térítette, de hát nyilván nehéz is utána járni.
3: Engedjétek
2: meg. Jó, de hol van előírva az, hogy neked meg kell osztani, hogy kommentelned kell, hogy stb.
3: Hát ez benned tehát azért, van. Tehát ez
2: én most... azt gondolom, hogy nagyon óvatos vagyok ebből a szempontból.
1: Most sem az... kommentelsz semmit.
2: Jó, akkor most kommentálok, tehát ez egy más kérdés, de most ezért fizetnek.
3: Vagy jó, azt mondják, nem is inni el senki. Tehát...
2: Igen.
3: Én letiltottam az oldalom, hozzá ne írj, mert akkor vége van a folyamnak. Vagy nem tudom, egyáltalán van ilyen, hogy vége van a folyamnak?
1: Nem, az a baj, hogy szerintem a folyónak Strassi olyan hosszú dolgokat írna, hogy ezt nem bírná a komment sor, tudod?
3: Igen, az AI-t kéne ráküldeni. Mire gondolt a költő?
2: Viszont szerencsére elég lusta ahhoz, hogy ne írjon ilyen hosszúakat. Tehát így tulajdonképpen a természet kiszelektálta.
3: Na egyébként hadd szóljak ki most ebből a paksi témából. Volt olyan, és paksi illető, aki kitette azt a bődletes marhaságot, hogy Magyar Péter, még annak idején, amikor ment a kampány, ugye ezzel döbölgő, a gyerekei előtt magához nyúlt, igen, és megsütötte egy kutyát a mikróba. És amikor hozzáírtak, nem vicc, hogy most komolyan, nem a posztot törölte, hanem a hozzászólásokat. Érted? Tehát, és akkor találkoztam vele a postán, megkezdtem volna tőle, hogy most ezt komolyan gondolod? Tehát most mi ennek az értelme? Tehát nem hiszem el, hogy tehát ilyen szintre lehet menni a Facebook mélységeibe, bugyraiba, hogy most, tehát őszintén érdekelt volna, ezt most te tényleg komolyan gondolod, ezt a baromságot?
2: És szeretnék komolyan gondolni, ez benne. Igen.
1: De egyébként az a durva, és akkor itt, ha már a komment szekciónál tartunk, hogy a paksi melegvíz kérdés, arról is majd mindjárt fogunk beszélni, hogy a komment szekcióba a fideszes kommentelők odaírták, hogy nesze nektek, ti is a Tiszára szavaztatok, úgy kell nektek. És így állsz,
3: ezek mik?
1: Mi van?
2: Úgy küldött egy képet, ahol sorba áll
3: AI. Egyébként ugyanez. Tehát gyakorlatilag az, hogy most ugye van egy aszály, van egy válsághelyzet, amit próbál a kormány, egy frissen megválasztott kormány valamilyen szinten moderálni. Nyilván ezer más dolgok is lenne, ez is valamilyen szinten próbálja. Ebbe is mi van? Na ugye ez kellett nektek. A benzinár, a szárasság. Mondom, hülyék vagytok. Tehát
2: esett volna most, az eső, hát most ennyire egyszerű, hogy maradt volna.
3: De érted? És akkor ez a kár, és egyébként akkor visszakanyarodhatunk arra is, mert a Facebookon, tehát amikor a vadhajtások arra buzdít, hogy...
2: Fogyassz áramot, vizet.
3: Normálisan átgondolva, ugye, ha valaki egy kicsit is próbál gondolkodni, és azt mondja, hogy napi ciklusban is változik az áramnak az ára. Mert amikor süt a napelemparkok szinte fillérekért előállítják az energiát, sőt, nem baj, akkor fogyasztás, stb. Amikor a nap elbújik, mert van ilyen, bizony mindenki a saját bőrén tapasztalhatja.
2: Viszont
3: és
2: a felhők
3: utána, mivel elég kevés sziget üzemmód van, tehát nem tudjuk tárolni ezt az energiát, ezért akkor a legdrágább, és ha a Paks a zsinóráramot nem tudja adni, mert most ugye aszály van az egész Duna vízgyűjtő területén, de azon túl is, mert a Rajnán is, és a többi, tehát ezt látjuk, hogy nagyon-nagyon nagy baj van. És egy másik gondolat, mert ezt is érdemes, hogy mi az a természeti csapás, amikor már egyszer elkezdünk gondolkodni azon, hogy milyen idióták vagyunk, mi emberek, unblock. Ez egy másik beszélgetést igényel, mert azért ez is a válságkezelés része, hogy mit tanulunk-e belőle. Na mindegy, és akkor az, és ezt írják hozzá, hogy ezt akartátok, na erre szavaztatok. És erre mit mondasz, hogy hát igen, erre. Én ezt szeretem, hogy ezer forintnak.
2: Nem tudod, hogy még mi volt a szívünkben, még csak ezután
3: jön. Igen, most jönnek még. Igen, ja, és a von der Leyen. És nyilván láttam, ugye valamelyik Móka mester összerakta, hogy mi lett volna, ha a Fidesz nyer, és akkor ugye bezolt, hogy Brüsszel, a Dunának a, ugye a von der Leyen, az osztrákok ugye, ugye ellenünk van, a migránsokkal elzárták a vizet, hogy ne jöjjön hozzánk, igen. A Tiszáról meg ugye ne is beszéljünk, hogy hát az Ukrajnából jön, ugye meg van oldva. És olyan vicces volt, hogy szinte látta, ja és plakátokat, hogy megküzdünk az aszállyal, meg ezért, tehát ez nem baj, ha most hiányzik. Tehát én azt látom a kormány kommunikációja, hogy próbálnak valamilyen szinten racionálisan tájékoztatni. Mi igaz belőle, mi nem? Nem tudom, nem voltam ott. De nem a pánikkeltés megy.
1: Az
3: nem?
1: Abszolút így van, szerintem is.
3: Ami már jó.
1: Ami tehát már nem. Egy kicsit a léleknek igen jót tesz. Na most egy pici szünetet muszáj tartanunk, de még mindig ezzel a témával, ezzel a Duna és vízállás atomerőmű témával folytatjuk, és akkor beszélünk a fürdőkonténerekről, és annak kapcsán itt az edukációt, meg ahogy mit tanulunk, ugye
3: ne
1: már ezt...
3: Ne fürdjél-e? Vagy hogy van ez?
1: Igen. Na, szóval erről lesz majd szó egy kis szünet után.
0: Szabad péntek Best of összeállítás. Most a Paks FM-en.

0: Szabad Péntek Best of összeállítás most a Paks FM-en.
1: Folytatódik a Szabad Péntek Strasser Tamás a Harmad Gabival és Weiss Józsival, és még mindig a dunai vízállásról, az atomerőmű helyzetéről, és akkor ennek kapcsán a meleg víz kérdés merült fel az előző blogban, tehát arról fogunk most beszélni, mert hogy én csináltam egy ilyen kis közvéleménykutatást kíváncsiságból, mondja Józsi, én, nagyon jelentkezem.
2: Bocsánat, csak egy szemelvényt, ugye, hogy annak idején még, amikor a Sukival reggel vezettük a műsort, szegény ugye beugrós volt a reggeli műsorba, és próbált témákat találni. Tehát először az volt, hogy a narancsnak milyen az élettani hatása. Tehát amiket éppen talált pont a neten, mert ő neki ez nem volt annyira, nem ment. A narancs, kiwi, stb. És képzeld, az utolsó, amikor megbeszéltük egyik péntek reggel, az volt, hogy képzeld el, Józsi, hogy mit találtam, mire jó a meleg víz. Tehát ezt beszéltük át. És szegény évekig...
3: Azóta is ezzel viccel.
2: Tehát szívből rögtem, hogy ezt, most tényleg ezt beszéljük át, a meleg víz, mire jó, és ő ezt komolyan gondolta, és tessék.
1: És tessék.
2: Most kéne fölhívni.
1: Egy orákulum.
2: Így van, tehát ő ezt már előre látta, és gyakorlatilag felkészített bennünket lelkileg, hogy...
3: Írtam is a Józsinak, mire jó, hogy megelőzte a korát. Azt mondta, hú, hát szégyeli magát, de nem
2: Suki,
3: látom.
2: Imádlak, tisztellek, úgyhogy ne haragudj ezzel a kis kiszólásért.
1: Nem baj, de tök jó, hogy ezt elmesélted.
2: A meleg vízről.
1: Mert egyébként, szóval ezt érdekes ez a meleg víz kérdés. Én csináltam egy kis mini közvéleménykutatást, mert amikor meghallottam, hogy 41 fokban fürdőkonténereket, meleg víz miatt fürdőkonténereket fognak
3: éjszaka
1: telepíteni.
3: Csak 20 fokon azért vigyázzál, hát ha akkor akar valaki.
2: Hát jó, meg azért kisgyerekek, meg vannak
1: jó,
2: azért rászorulnak.
1: De kíváncsi voltam, hogy mi a vélemény erről az embereknek, és ugye nagyon-nagyon...
2: Hideget, meleget láttam.
1: Nem, hát igen, így nagyon vegyes volt, hogy ki hogyan viszonyul ehhez a történethez. Van, aki ugye azt mondja, hogy hát ő biztos, hogy nem fog ilyen helyen fürdeni, inkább egy kicsit melegít vizet, vagy kibírja a hideggel. Van, aki azt mondja, hogy ő nem tud meleg víz nélkül élni, van, aki pedig egy teljesen más ilyen valami harmadik utas álláspontot képvisel a kérdésben. És azért azt elmondanám, hogy én nekem nem azzal van a gondom, mert ezt írtam a magában a posztban is, hogy az önkormányzat logikusan cselekszik a maga szempontjából, hiszen valamilyen módon
2: valamilyen
1: ezt majd meg
2: kell,
1: igen, választ kell adni egyrészt. Másrészt viszont, ugye ez nem egy ilyen rövid távú folyamat, hogyha leáll az erőmű, akkor ez azt jelenti, hogy lehet, hogy mondjuk szeptemberben se lesz, amikor már nincsen ilyen meleg. Igazából nekem ugye a posztom arról szólt, hogy 40 fokba ki az, aki egyébként tényleg igényli azt, hogy meleg vízzel fürödjön. És ebben volt ugye viszonylag megosztó ez a kérdés. Én azért kíváncsi leszek, hogy mennyi lesz a használat, nem, hanem mennyien használják. Azt mondta egyébként polgármester asszony, akivel én beszéltem, ennek kapcsán is azt mondta, hogy heti bérlésre vannak berendezkedve, tehát hogyha nem lesz ezeknek a fürdőkonténereknek kihasználtsága, akkor természetesen le fogják mondani. És ugye én ezt azért is vetettem fel, mert szerintem azért, hogyha van 10 ember, aki meleg vízzel fürdik és akar fürödni és használja, azért ahhoz valószínűleg egy kicsit drága bérelni ilyen fürdőkonténereket. Az oldja meg a közösségnek, igen, azok oldják meg maguk, vagy esküszöm még az is olcsóbb, ha melegítünk neki, így összedobunk meleg vízre
2: vagy
1: és melegítünk
2: olyan
1: neki.
2: Erre befogadják, ahol azt mondják, hogy jó,
1: igen.
2: Manci néni, vagy nem tudom.
3: Hát nem csak
2: bácsi,
3: az, mindenkinek van azért szerintem a rokona, aki másik jó, részen
2: oké,
3: van,
2: de igen, de ez egy olyan helyzet volt, hogy mindenféle reflektálni kellett, valami megoldást kellett, és nagyon gyorsan is szépen lereagálták. Most ez egy lehetőség. Oda mész, lefürdesz. Ha neked nem kell, akkor nem fürdesz.
1: Akkor ne fürdjél.
2: Ne fürdjél, az jó szakát. Tehát kicsit túl van ez megint spirálozva. Nekem ezzel kapcsolatosan egyetlen egy mondat ütötte meg a fülemet. Ugye Magyar Péter azért járkál, most mindenhol ott van a gáton, a vasalt ingébe, és elemez. Most már nagyon túl van képezve, most már atom...
3: Mondta, hogy rengeteget
2: minden,
3: tanult az
2: minden. Én nem tudom, mikor alszik, ugye ezt beszéltük, hogy ugye ez az alvás, ez egy sikos talaj. Na de mindegy, egy szó, mint száz, mikor mondta, hogy próbáljuk nem leállítani az erőművet, mert a paksi, mit tudom, 2700, nem tudom, elég sok lakásban, 2771, valami ilyesmi maradt meg a fejemben, lakásban a meleg víz, és egy ilyen mondat, ami nem tetszett annyira, hogy próbáljuk megoldani, nem mindenféle konténerekbe kelljen járni. Tehát ez nekem egy kicsit az önkormányzat felé volt egy ilyen fricska-szerű, hogy mindenféle konténerek. Akker, hát ha ez a megoldás, érted? És igen, ez nem tetszett.
3: Jó, csak ugye tényleg az van szerintem, hogy bocsánat, de annyira hozzá vagyunk szokva, hogy a politikusok megoldják a problémát, még azt is, amit nem történik. Tehát, hogy mindenki megy és cselekszik, és nagyon aktívnak tűnik, és ez az egyik problémája egyébként a helyzetnek, és ezért szólogatnak be egymásnak, gondolom, hogy nehogy elvigye a sót az egyik a másiktól, és közben egyébként az még egy nagyon érdekes történet, hogy ne adj Isten, hogy így legyen, de elképzelhető az, hogy elmegy a hőmérséklet, a hőkupola, leesik a hőmérséklet, de nem lesz eső. Vagy a vízgyűjtőkön nem lesz eső, adott esetben itt lehet eső, de az nem sokat segít rajtunk, sokkal jobb egyébként, igen, bocsánat, az atomerőmű szempontjából, hogyha Ausztriába esik sok, mint hogyha Paksra esik sok, és gyorsan elfolyik, és nem tudunk vele mit kezdeni, és akkor mondjuk azért egy 20 fokban, ami nem kizárható egy ilyen abszurd helyzet, alacsony vízállás mellett, még mindig nincs meleg vízünk.
1: Igen, tehát nyilván hosszú távon valamilyen megoldást pont ezért azt mondom, hogy kell. 40 fokban még úgy éreztem, hogy egy kicsit korai a történet, de a másik dolog pedig az edukáció kapcsán egyébként, és itt a vízhasználat kapcsán szerintem az is egy érdekes kérdés, hogy mennyire kell az embereknek az ilyen típusú jóléti igényeit, mert azért ezt tegyük hozzá. Az. Nyilván örülünk neki, hogy ez van, mi ebben nőttünk fel, és nem is nagyon szeretnénk, hogyha ezek a luxusaink úgymond megszűnnének, hogy meleg víz, meg hasonlók, de egyébként edukációs szempontból viszont ez egy olyan helyzet, ahol pontosan az, hogyha nem lenne meleg víz, és nem lenne lehetőség úgymond vízvételezésre, csak maximum azzal, hogy megmelegíted, és mint régen a lavorba fürdesz. Tehát azért az valamelyest szerintem felnyitja az embereknek a szemét arra, hogy nem pacsálom a vizet, nem pacsálom az ivóvizet.
2: Szerinted?
1: Szerintem.
3: Én is, sajnos én sem vagyok optimista.
1: Nem vagytok ebbe optimisták?
3: Ne haragudjatok.
2: Én harmadik utas vagyok ebbe, de majd nem. Igen?
1: Jó.
0: Szabad péntek best of összeállítás.

0: Szabadpéntek Best of összeállítás most a Paks FM-en.
1: Engem az érdekelne igazán, hogy mennyi lakossági áramot spóroltunk meg. Tehát amikor jönnek az 500, a 700 megawattok, engem kifejezetten csak a lakossági rész érdekelne.
2: Sokat, de az én környezetemben ez a 17-től 22-től.
1: Oké, én ezt értem, én is így élek. De azért nagyon kíváncsi lennék, hogy ennek a nagy részét, aránytalanul nagy részét nem a cégek tették-e össze, már csak azért is, mert ha kommunikációs problémáról beszélünk, akkor azért az, ahogy a miniszterelnök úr mondta, hogy a legvégén, hogy megvédjük a családokat, és a magyar embereknek nem kell áramszünettel számolniuk, én azt gondolom, hogy ez gáz.
2: Igen, még egyszer?
1: Hát ugye az volt, hogy a sorrendet elmondta, hogy nagyfogyasztó, kijelölés, stb. És a családok nem kerülnek ilyen helyzetbe. De ahogy nem vállalják, az, amit te mondtál a vízről az előbb.
3: Na de hát
1: hogy legyen,
3: legyen valami, igen, tehát hogy legyen lemondás a lakosság oldalán, és ténylegesen.
2: Akkor nem egy, a miniszternek ezt, de viszont a kapitány, nem tudom, annak is, ugye, ha megnézze a kommunikációt, hogy folyamatosan azt mondja, hogy köszöni szépen, hogy ilyen sokan betartják ezt az ajánlást.
1: Igen.
2: Tehát akkor ez a kettő nem ütéltet,
1: de most, hogy elkezden a Tisza... kéne emelni az árat arra a szintre, amelyik normális.
2: Na jó, de most, hogy a Tisza elkezdeni kuposkodni, hogy már pedig lezárjuk, már pedig nem, megkapjátok csak háromszoros áron.
1: Értem, hát amit mondasz, de éppen az kéne, hogy elkezdjünk a felelősségről beszélni, mert nem arról szól, hogy a cégek, meg az akúgyárak, meg a nem tudom micsoda, hanem alapvetően a bolygót mit tettük tönkre, nem csak a, lehet azt mondani, hogy az ipari fogyasztók, meg mit tudom, de azok bennünket szolgálnak ki. Belőlünk van hasznuk.
3: Teljesen egyetértek, és csak itt a vízhasználatra visszatérve, tehát az a pacsálás, ami megy sok helyen. Tehát én magam mondjuk, hogyha egy nem tudom, elmegyek egy olyan útra, ahol többen alszunk egy szobába, tudod, mert mint egy kórus vagy fülni. Valami.
2: Ennyi. Nem fürdik, egyszerűen nem fürdik. Utána már nem alszanak többen egy szobába, mindig egyedül van. Érdekes. Vajon miért? Milyen jó jársz, mindenki ugyanannyit fizet, többiek a tornácon alszanak, meg itt ottam, hogy inkább a kocsmába berúj, reggelig ott van, reggel ott van a kocsmába, aztán valamiért nem.
3: Na, hagyj mondja már, amit szerettem volna. Szóval, hogy sokszor meglepődök azon, hogy mennyi ideig folyatják emberek a vizet. Tényleg, és így én nem tudom, én mindig is úgy lettem nevelve, hogy spóroljak a vízzel, és én spórolok is a vízem, tehát megfürdök rendesen, de ettől függetlenül nem az van, hogy fél óráig folyik a víz. És hogy ez visszatérve a felelősségvállalásra, amiről beszélt a Tamás az előbb, tehát ebben teljesen egyetértek, hogy igenis, amíg nem érzi az ember, hogy le kell ténylegesen mondania valamiről, addig nem fogja fel a súlyát se szerintem a helyzetnek.
2: Attól, hogy melyik emberről beszélsz, mert nagyon nagy része az embereknek már szerencsére, meglepően sokan inkább azt mondom, átérzik ezt, és azt mondja, hogy előzzük meg a bajt. Ez mondjuk pont az áramfogyasztás. Ugye beszéltünk erről a 17-22 óra közötti áramfogyasztás, hogy lehetőleg ne akkor törzsd az autódat, ne akkor mossál, stb. Tehát a nagyfogyasztókat, lehetőleg ne akkor, mert egy nagyon nagy a rendszerterhelés, ami ugye el lett hanyagolva, pedig a rendszer használati díj befolyt, csak izé, jachtett belőle, gondolat bezárva. Hát így van. És akkor, tehát ne akkor, és én volt olyan, akivel beszélgettem, és egyszer nem tudtam mit kezdeni vele, akkor mondta, hogy légy szíve, a klímát ne 23 fokra, 26-27 fokra, és az is jó.
1: 41-ben, és aranybánya.
2: De várjál, és mondta, hogy jó, én fizetem ki, hát döngetem 23 egész nap.
1: Rezsitámogató. Uh-huh.
2: És mondtam neki, hogy hülye vagy, sötét vagy, mint a vakancs, mert mint a vakon zseb, sötét vagy, mint a vakon zseb, vakon belső zsebe. Nem érted, ha túl megy a rendszer, el fog durrani a trafó, nem tudják megcsinálni 3-4 napig, azt viszed az anyóshoz, meg ide-oda a hűtőládából, mindenki ezért grillpartit csinál, meg az összes kakaspörköltet megfőzik, meg ásod el a kertbe a húsokat, mert nem lesz. Tehát nem az a kérdés, hogy most a Magyar Péternek ez jó vagy rossz, ez a te érdeked, hogy gondolkodjál, próbálj meg. És ilyenkor az egyik kedvenc mondásom, hogy lehet hülyének lenni, csak nem érdemes. Tehát ez sajnos hozzátehető. És képzeld, nem tudtam meggyőzni. Tehát próbáltam higgadtan, nyugodtan, hogy figyelj, ez van, és elmondom neked, hogy most volt is egy áramszünet, hogy a pont eldurrant egy trafó, nem is a trafó, hanem a trafó alatti földkábel. Uh-huh. Miért? Mert egy, nagyon meleg van, tehát abban másfél, tehát ott is fölmelegszik, és nagy terhelést kapott. Akkor azon a környéken lakók, pontosan csesztek erre a felszólításra, mert nekem nem mondják meg. És így jártak, tehát okozat, és nem lehet ezt megelőzni.
3: Hát de meg lehetne egyébként, csak ugye a lemondás megint, meg a felelősségvállalás.
1: Jó, mondjuk ez egy kicsit bonyolultabb ez a téma, de egyébként az importáram is a határon van ám.
2: Tehát nem nincsen ott
1: a határon,
2: se.
1: Tehát hogy nem lehet akármeddig bővíteni. Hogyne. Ha itt eldurran egy rendszer, mondjuk az északi, akkor nincsen. Állítólag van Magyarországon csak nagyon drága verzió, amit még be lehetne indítani, és nem elég hatékony, de ettől függetlenül most azon a szinten vagyunk, hogy szinte ezek a határokon túli, vagy közötti igen. rendszerek, ezek a teljesítő képességük határán mozognak.
2: Uh-huh. És egy rövid szösztenet, mi importálunk áramot igen. Ukrajnából.
1: Tehát, hát az régen is így volt, de ott már szétlőtték a rendszer.
2: De még mindig, de nem, még, mindig több, talán... még mindig több jön be. Igen. Nem csak, mert volt egy olyan is, hogy lenne itt azért áram, hogyha nem vinnénk ki az ukránoknak. Még mindig, igen. mindig itt tartunk. És megnéztem, minden nap sokkal többet hozunk be az ukránoktól, ami nem feltétlenül tőlük van, rajtuk keresztül, hát. Mint amennyi kimegy. Mert ugye ott van az északi vonal, ott a lengyelektől is, tehát ott azért az egész hálózat egy komplex rendszer.
1: Az Európában ez, most már ez a jó benne.
2: De ez, hogy azért nincs Magyarországon elég áram, mert az ukránok kapják meg, ez egy nettó rémhír és egy marhaság.
3: Jó, tehát hát azért... ez igen, ezek
2: az de hol, de, és ezeket büntetném.
3: Igen, de azért megint elmegy a most bocsánat, de megint elmegy, muszáj lesz egy szünetet tartanunk, szóval megint elmegy a fókusz az ukránok felé, miközben egyébként nem az ukránokról kellene most persze. beszélnünk, hanem a paksi emberekről, aki azt mondja, hogy ő nem tud melegvíz nélkül élni, nem tud melegvízbe hajat mosni. Én meg azt mondom, de tudsz, ha hideg szükség rávíz,
2: mondta, hogy nem tud meleg vízbe hajat mosni. Hideg vízbe
3: vagy hideg vízbe nem tud, igen.
2: Nem tud.
3: Igen, tehát nem nincs, igen, a Dunára, igen, bocs, igen, szóval, hogy...
2: Az is meleg.
1: Is meleg, igen.
3: Igen, szóval, hogy a lényeg az az, hogy de tudsz, ha szükség úgy hozza, rájössz arra, hogy de tudsz, és igenis az ilyen típusú hozzáállás, hogy én nem, meg én így nem, meg hasonló, tehát pont ez az, aki pont ugyanúgy fog gondolkodni, amikor fürdik, hogy egyébként órákon keresztül folyatja a vizet.
1: Igen. Igen. DJ Gabi, bajom. Tudsz.
3: Na jó, most tartunk egy kis szünetet.
0: Szabad péntek best of összeállítás.

0: Figyórát.
1: Szabad péntek best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
2: Visszatértünk Strasser Tamással és Weiss Józsival. Én Harmad Kabi vagyok, ez még mindig a Szabad péntek, és továbbra is a közélet történéseiről beszélünk kötetlenül, méghozzá most elsősorban a Paks és a paksi atomerőművet érintő dunai helyzet volt eddig a téma, és maradunk is ennél, mert ez szolgáltat rengeteg megbeszélnivalót. Többek között az ATV-n megszólalt Márta Imre, aki azt nyilatkozta, ugye, hogy 2018-ban ő már írt egy, nem is nyilatkozta, hanem 2018-ban ez már tényszerű, mert lejött a HVG-n is, meg több helyen is annak idején, írt egy levelet, ő akkor MVM vezér volt, és Süli Jánosnak, aki akkor tárca nélküli miniszter volt talán, hogy hát át kellene gondolni ezt a Paks 2 beruházást, át kellene tervezni, és Márta Imre azt is mondta, hogy 10-15 éven belül megújuló villamos energia termelés több szezonban és napszakban is ki fogja szorítani a Paks 2-t. És hát ez itt a kérdés, hogy most ezt látjuk, hogy ez a helyzet, ez rávilágít arra, hogy igazából Paks 2 már pont ugyanúgy nem egy ilyen teljesen fixen megbízható, vagy az atomerőmű egy fixen megbízható energiatermelési mód, mint mondjuk a napenergia, vagy a szélenergia, vagy pedig ez most egy egyszeri eset szerintetek, és igazából hát van ilyen, de ezen túl leszünk, és utána megint 40 évig nem lesz ilyen.
3: Én azt gondolom, hogy az atomerőmű, mint létesítmény, az ugye most megosztó lett, viszont az atomerőben dolgozó emberek, ugye most nagy hírók lettek, mert ugye folyamatosan dicsérik őket a szaktudás, stb. Tehát az mindenféleképpen ennek a válságnak egy hozadéka, hogy a Paks 1-nél dolgozó emberkék szét vannak dicsérve, gyanítom, hogy jogosan. Tehát mivel nem, de hogy elismerik őket. Tehát ez egy nagyon, nagyon pozitív hozadék. A negatív az, hogy mint létesítmény, hogy ez ennyire sebezhető? Tehát és itt lehetne egy picit a kommunikáción csavarni, hogyha ennyire bajba vagyunk, hogy nincs Paks, akkor ez annyira fontos, és a Paks 2-re is rá lehetne ezt ültetni. Érted? Tehát összecsatolni a kettőt, hogy maga az atom energia, hogy a zsinór áram mennyire fontos. És lehet, hogyha tényleg le kell állítani az erőművet, nem tudjuk. Bármi. Nem. Lehet, hogy annak a hiánya fogja megmutatni, hogy igen, lesz ilyen majd akkor is, amikor a Paks 1. Tehát jó, vannak technológiák, meg Amerikában már 100 évre, meg nem tudom, de hogy előbb-utóbb, tehát hogy a Paks 2 kommunikációjába is bele lehetne ezt nyugodtan vinni, hogy pontosan azért kell. Jó, ez a hűtőtornyos megoldás, és mindig azt mondja, itt a kérdés az, hogy kell vagy nem kell. Ugye mindig ez az alapkérdés. Én elkötelezett híve vagyok, én azt gondolom, hogy ha venni kell valamit, az mindig drága. A vantól nem kell félni, meg ilyeneket mondhatnék, amit ugye anyám szokott nekem még osztani.
4: Klasszikus, igen.
3: És akkor utáltam, hogy ezeket mondja, viszont nagyon igaza volt. Mint ahogy most nekem gyanítom. Vagy szeretném hinni. És most lehetne a kommunikáció belevinni azt, hogy jó, ez van, és hogy mennyire fontos a zsinóráram, hogy ne legyen drága. És a másik kérdés, ha tényleg piaci áron adnánk, tehát meg lenne a számlázásban az, hogy este 5 és 10 között ennyit fogyasztottál, ez ennyibe kerül, és látná a fogyasztó, mindjárt azt mondaná a klímát üzemeltető, hogy apa, 10-szörös árat fizetünk ezért a 3 óráig, mert egész nap ment. Igen, hát nagyon nagy az amplitúd, nagyon nagy az eltérés. Tehát ezt kéne végre valahol tudni. És én nagyon bízok benne, hogy nem kell leállítani az erőművet, viszont itt most ugye ráfókuszálunk. És ugye a másik, akik viszont nem erőműpártiak, mondják, hogy hát ugye, mi újság van. És én úgy gondolom, hogy érdemes ezt átgondolni, és ugye a hűtőtornyok irányába elmenni, ami egyébként egy magyar találmány, nem tudom, tudtok-e róla. Ezt egy magyar mérnökök találták ki, ezt a zárt rendszerű hűtőtornyos hűtést. Sokkal-sokkal kevesebb víz kell hozzá, nyilván költségesebb, de én azt gondolom, még mindig az a véleményem, hogy kell, igenis kell a Paks 2, kell a Paks 1 üzemidő hosszabbítása, mert átgondoltam, vagy

0: átgondolatlanul, de olyan ipari beruházások jöttek Magyarországra, aminek igen-igen nagy az energiaigénye, és ezt ki kell elégíteni. Ennyi.
1: Tamás, a gondolatot ne felejtsd el, mert láttam, hogy nagyon szeretném mondani valamit, csak annyit hagyj fűzek ehhez hozzá, amit a Józsi mondott, és kérdésként akkor neked odadobom, hogy ugye itt a kommunikációról beszéltél, és nem lehet, hogy jó lenne az, hogyha egyébként a szakemberek kommunikálhatnának, mert most is az van, hogy az MVM nem engedi a szakembereket kommunikálni, többek között a paksi médiával. Tehát hiába szeretnénk, hogy bejöjjön olyan, aki ért az atomerőműhöz, hiába szeretnénk azt, hogy elmondja nekünk valaki a mi nyelvezetünkkel azt, hogy ő szakmailag hogy látja ezt a helyzetet, nem engedik be. És bocsi, de szerintem a politikusoknak a renoméja az jelenleg a béka segge alatt van, még akkor is, hogyha most Magyar Péter a valaha volt legnagyobb kétharmaddal nyerte meg a választásokat, attól ő még a lakosság egy részének a szemébe pont ugyanúgy semmit nem ér a szava. És miért nem lehet akkor ebben elengedni...
0: Tehát szakmai igen. tekintetben. Igen.
1: Hát szakmai tekintetben persze erről igen. beszélünk, de akkor miért nem lehet elengedni ezt, hogy én kommunikálok mindenhol. Én nem igénylem bocsánat, hogy ő itt két naponta Pakson megjelenjen és adjon egy sajtótájékoztatót. Én azt igénylem, hogy a paksi mérnök, aki végigjárta a ranglétrát, és pontosan tudja azt, hogy mi zajlik ott, ő beszéljen nekem. Nem kell a politikus.
2: Szabad péntek Best of összeállítás.

0: a Paks FM-en.
1: Na és akkor most neked dobom
2: na
1: ezt
2: pont
1: oda,
2: ez lett volna egyébként a kérdésem, amellett, hogy akkor Heller forgó féle, tehát, hogy a,
3: ja, tudjuk,
2: tegyük oda a, én is úgy ez néztem
3: két,
2: utána,
3: két mérnök,
2: tudtam, hallottam, magyar de mérnök. Most én nekem se volt meg, de megkerestük, ezért fontos, hogy büszkék lehessünk valamire, hogy ha ez magáncég lenne, akkor is ilyen állapotok lennének? Tehát most bocsánat érte.
3: Hát, gyanítom,
2: tehát én
3: nem.
2: Azt gondolom, hogy a szivattyút nem 24-be kezdték volna elépíteni, a MOL meg tudta csinálni, gyerekek. Most tényleg az a kérdés, és most azért mi rengeteget szenvedünk attól, hogy mindig azt mondjuk, hogy nem a szakma az elsődleges bizonyos szempontból az atomerőműbe. Tehát az, hogy tudunk belőle így van rezsit csinálni, csökkenteni, meg tudjunk kommunikálni a bevételre, stb. Meg ugye mindig ment, hogy amikor a költségvetés kicsit rosszabbul állt, akkor 100 milliárdot befizetett az MVM honnan? Hát innen. Tehát az a kérdés, hogyha ennek úgy van gazdája, ahogyan nincs, és most elnézést kérek mindenkitől, tehát most nem azt akarom mondani, csak azt gondolom, hogy amikor a politikai célok megelőzik a szakmát, az soha nem jó.
3: Hát persze, hát ezért szavaztunk arra, hogy legyen egy kis szakmaiság. Én látok benne szakmaiságot, nyilván a kommunikáció, azt majd ki fog derülni, hogy miért Magyar Péter.
2: Jó, nem három hónap alatt dől el, tehát persze, ez biztos. Tehát de mi szóljunk most, hogy ez
1: nem
2: egészséges.
1: Oké.
2: Igen.
1: És egyébként, hogyha már itt az atompárti meg atomellenes vonalon beszélünk, akkor teljesen egyértelműen azok számára, akik egyébként atomerőmű pártiak, ez lenne az érdeke, hogy olyan emberek adják el az atomerőművet, akik értenek hozzá, akik hitelesek, akiknek a szava ér valamit az emberek szemébe. Nem
3: hát
1: nagyon
3: azért
1: sikerül.
3: Van, hogy a Pakson végzett
2: a
3: Szódi, igen, tehát ő azért sokszor nyilatkozik.
1: Igen.
3: És ezt oktatja, és ő erre rálát. Tehát ő azért rendszeresen nyilatkozik.
1: Igen, minden, ő egyébként minden. Holnap jön is hozzánk, szerintem, na. De ő neki, ő nem az atomerőmű kötelékében dolgozik.
3: Aha.
1: Tehát megint arról beszélünk, egy külsős az mindig dumálhat, de a külsősként...
3: Aha.
1: Oké, okay, hogy ezért ő ezt tanítja, akkor is külső.
3: Nagyon nehéz az atomerőműből kinyilatkozni, mert csak ugye te tudod a legjobban, igen. Ha valaki oda megy, és azt mondja, hogy én ezt a munkát elvállalom, aláíratnak fel egy olyat, hogy 3 évig hasonló, nem beszélhet kifelé semmit, ez titoktartási kötelezettsége van, és 3 évig...
2: Az másnak kéne lenni, Józsi.
3: Értem.
2: Itt kommunikálni kéne olyan dolgokban,
3: hát de van
2: nekünk
3: egy kommunikációs osztályunk, egy kommunikációs
1: igazgató. De ők sem engedik. Tehát
3: mi, a kommunikációs igazgató nem kommunikálhat?
1: Nem.
3: Hát ez baj.
1: Nem. Tehát igen, ez így van. Na. Nem engedi.
2: Azt, amit te mondasz, az rendben van, de az gazdasági terület. Az, hogy engem hogyan érint az, hogy ami...
3: Kivéve a Szijjártó, mert ő viheti az információt. Kínai kommunista párt.
2: Várja, ő hozta is, tehát lehet, hogy most csak
3: honnan?
2: A balansz.
3: Ja.
2: Oké, csak mondjuk. Oké, tehát itt vagyunk egy kicsit gondban, és azt gondoljuk, hogy ez azért jó lenne, mert különben nem lehet elhinni azt, hogy transzparens, ha nem lehet megállítani és megkérdezni, akkor nem lehet elhinni azt, hogy nem az van, hogy még éjszaka kitaláljuk, hogy mi van, meg hogy hogyan van. Nyilván ne össze-vissza beszéljenek bárki. Hanem, de ezt csak úgy lehet megelőzni, hogy annak idején emlékszetek a 2003-as eseményeknél, naponta volt sajtótájékoztató. És oda nem bizékat ültettek ki. Tehát,
3: igen, jó, hát reméljük, hogy most ilyen hasonló aktualitása nem lesz ennek.
1: Nem szeretnénk, de az, hogy a szakma kommunikáljon, azt meg igen. Tehát hol hiteles az, hogy egy jogász ugye a Magyar Péter?
2: Igen.
1: Na, tehát, hogy egy jogász, aki... De 3 hónapja miniszterelnök, és akkor most ő beszél arról, hogy egyébként a Paksi atomerőműben mi van, meg hogy van. Ahelyett, hogy aki mellette állt egyébként azon a bizonyos sajtótájékoztatón, ő végig, ugye Nagy László, a műszaki igazgató, helyettes. Hogy ő rócsózná végig az összes médiát, az ATV-től a Paksi médiumokon keresztül, és ő mondaná el azt, hogy figyeljetek, ez a helyzet.
3: De legalább ott állt mellette, de legalább el lett
1: jaj,
3: mondva.
1: De szuper, na, egy ennyi. Helyen, igen.
2: De nyilván, de...
3: És hogy volt ez rossz, nyilván az nem lehet erre egy indok, hogy volt ez sokkal rosszabb is.
2: Persze,
3: mert amikor azt mondták, hogy mindent, tehát ugye azért ezt láttuk, tehát ahhoz képest ez egy előrelépés, de valóban ebbe igazatok van.
2: De nem ettől csúszik lefele egy szakma, hogy az ott esetben, amikor újra és újra felvetődött, hogy kell fajszra egy duzzasztó, akkor újra és újra felvetődött, hogy valami szivattyú, hogy többen már mondták, hogy mit tudom én.
3: A 18-an mondták, hogy ezért, hogy ott a mélyebbre kell vinni a szivattyúnak a beömlő nyílását.
2: Egy dolog az, hogy úgy tervezték, hogy egy méterrel a valaha miért legmélyebb, de könyörgöm, azóta a Duna magát mélyíti.
3: Hát igen, mert igen, hogyne.
2: És tehát ott megy el a víz, nem máshol.
3: Na jó, mindegy, ezt most itt nem fogjuk tudni megoldani műszaki ízét.
2: Mi csak azt szeretnénk, hogyha az okítás tudsz, az úgy folyna, hogy szakemberektől, és úgy, ahogy én tudom befogadni, nem úgy, ahogy eldöntik, hogy rám teszik.
1: Így van. Na, hát ez egy nemzeti minimum lett itt most. Hárman megegyeztünk akkor.
3: Okay. Tudás hatalom, mert te tudsz.
1: Na, most tartunk egy kis szünetet, utána majd hozom a híreket, és a hírek után visszatérünk, és még mindig van, miről beszélnünk ebben a témában, úgyhogy továbbra is ez lesz a témánk.
0: Szabad péntek Best of összeállítás, most a Paks FM-en.

0: Mindjárt folytatjuk. A Best of élesztő összeállítással. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek. A híreket Harmad Gabitól halljátok. Kína ellenzi, hogy az országokat oldalválasztásra kényszerítsék a mesterséges intelligencia területén, közölte Lin Chien, a kínai külügyminisztérium szóvivője szerdán a tárca szokásos pekingi sajtótájékoztatóján adta hírül az MTI. A kínai külügyi szóvivő azt követően szólalt meg, hogy sajtóértesülések szerint az Egyesült Államok arra készül, hogy választás elé állítsa az országokat az Egyesült Államok és Kína között a mesterséges intelligencia területén. A tegnapi napon lépett államfői hivatalába Baka András, akit az országgyűlés augusztus 11-én választott meg köztársasági elnöknek. A legfelsőbb bíróság volt elnökét a kormánypárti TISZA frakció jelölte, és a parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem voksal választotta meg államfőnek. A Fidesz-KDNP nem vett részt a szavazáson. Már régóta működik önkéntes szolgálat a Tolna vármegyei Balassa János Kórház gyermekosztályán, ahol a pillanatnyilag ott tartózkodó 4 kisbabához 17 önkéntes jár. Erről Papné Kozma Krisztina beszélt rádiónknak. Az intézmény ápolási igazgatója részletesen beszélt az önkéntesek feladatairól, és mint mondta, kollégaként tekintenek rájuk.
2: Ilyen feladataik vannak az önkéntesnek, sétáltatni a babákat, ölbevenni, ringatni, játszani, mondókázni mindig az életkornak megfelelően. Az ő munkájukat természetesen folyamatosan segíti egy védőnő, az ápolók, a szociális munkás kollega, aki a szupervízióval, illetve az általuk megtapasztalt élmények feldolgozását segíti, és a pszichológus kollega is mindig rendelkezésre áll ezeknek a kollégáknak, mert mi kollégáknak hívjuk őket, hiszen nagyon-nagyon sokat segítenek a gyerekek ellátásában, illetve gondozásában.
1: Papné Kozma Krisztina ápolási igazgató arra is kitért, hogy hogyan van lehetőség a babákat segítő önkéntesekhez csatlakozni.
2: Jelen pillanatban azt kell mondanom, hogy ezzel a 17 fő önkéntes kollégával mi el tudjuk látni a feladatokat maradéktalanul, de hogyha valakit érdekel, vagy szeretne csatlakozni ehhez a csapathoz, akkor mindenképpen felveheti velünk a kapcsolatot. Egy e-mail címet fogok mondani, ez az apolig, mint ápolási igazgató, apolig@tmkorház.hu címen, és akkor őket át fogjuk irányítani azokhoz a szakemberekhez, akik az önkéntességet szervezik. Ilosfai Ági kollégám, szociális munkás kollégám is elérhető, az ő telefonszáma a honlapunkon megtalálható, de örülnénk, ha az első kapcsolatfelvétel az e-mailen történne. Ezt követően döntünk arról, hogy tudunk-e fogadni további önkénteseket, de senkinek nem szeretnénk a kedvét elvenni attól, hogyha szívesen csatlakozna ehhez a csapathoz, úgyhogy mindenkit várunk szeretettel, és minden információt meg fogunk beszélni utána már egyénileg személyesen.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Egy arany és egy ezüstérmet szereztek az augusztus 18-ai versenynapon az Atomerőmű Sport Egyesület versenyzői a Szegeden zajló egyetemisták és főiskolások világbajnokságán. Kenu 2-es 1000 méteren Pálfalvi Viktor Gyányi Leventével szerzett ezüstérmet a Matyéren, a világbajnokság betétfutamon győztes Sárkányhajóban pedig Stróbel Adél és Vajda Bence az ASE versenyzői is eveztek.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paks FM slágereihez és a Best of élesztőhöz. Mindjárt kezdünk.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Civil kezdeményezés indult, gyűjtés a Duna két szakaszán, a paksi és a Duna-Szentbenedeki szakaszon dolgozók számára. Az összefogás kezdeményezője Rózsa Bea, aki paksi, és itt köszöntöm a stúdióban. Jó reggelt, köszönöm, hogy eljöttél.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntök minden hallgatót.
1: Tulajdonképpen a dolog úgy áll, hogy ugye a tegnapi napon Magyarország kormánya is kiposztolta a Facebook oldalán, hogy gyűjtés indul, hát azt nem írták, hogy ők szervezik, gyűjtés indul, és a Paksi Erzsébet nagy szállodába várják az adományokat, majd mindjárt azt is megbeszéljük, hogy milyen adományokat, de tulajdonképpen mi úgy tettük azért össze a képet, hogy ezt a kezdeményezést te indítottad el méghozzá múlt héten, egyszerűen úgy, hogy kiposztoltad a Facebook oldaladra, hogy hát kedves paksiak, arra gondoltam, hogy csináljunk egy ilyet. Egészen pontosan mi volt a fejedben?
2: Hát először az jutott az eszembe, hogyha nekem kellene ott lent helytállnom a Dunaparton és a homokot nyelve egész nap nehéz fizikai munkát végezni, akkor mi az, ami az én komfortomat növelni? És így jutott eszembe az, hogy mi lenne, hogyha ezeknek az embereknek, akik itt értünk dolgoznak, hiszen az egész országért dolgoznak jelenleg, kapjanak egy kis kedvességet, sósropit, perecet, csokit, műzlit, lényegében olyan termékekre gondoltam, ami izotóniás ital, sóbevitelt segít, és nedves törlőkendőt, hiszen biztosan szükségük van egy kis felfrissülésre ezekben a melegekben és ebben a nagy porban. Így indult, hogy ami eszembe jutott, kiírtam, hogy egy pár terméket vásároljunk, vagy hozzanak hozzánk, és akkor ezt a mi adományunkkal együtt elvisszük.
1: Ugye az ember azt gondolná, hogy nyilván az a 100 vagy 200, most ugye Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter például azt posztolta tegnap, hogy 250 katona, tehát csak katona dolgozik a két oldalon, és akkor ott vannak még az vízügyesek és a többi szakember, nyilván kapnak ellátmányt. Tehát mégis honnan tudtad, vagy csak ugye tudjuk, hogy nagyon-nagyon sok jótékonysági programot és egyéb ilyen dolgot szerveztél már, hogy mire van szükség, felvetted valakivel a kapcsolatot?
2: Hát nyilván az első gondolatom az volt, hogy alapellátmányt kaphat mindenki. Majd megkerestem a Tolna 3-as országgyűlési képviselőnket, hogy segítsen nekem kontaktot keresni azokkal az emberekkel, akik kantinoztatják az itt dolgozókat. És hát első körben a vízügyeseket kerestük meg, akik személyes kapcsolatfelvétel során is elmondták, hogy mire van szükségük, ami egyébként ugye az embernek eszébe sem jutna, hogy például van közöttük olyan ember, aki diabéteses, cukros, hogy oda hiába visznek olyan izotóniás vagy olyan italokat, ami cukrot tartalmaz, így például személyesen tudunk vinni olyan vízügyesnek. Budapesti, székesfehérvári vízügyesekről beszélgetünk, a paksiak mellett a katasztrófavédelmi szakemberek, a vízirendészet emberei. Így tegnap például éppen így közösen egy helyen tartózkodtunk egyszerre, és úgy vittük le az adomány gyümölcsöket, hogy tudjuk őket a személyes és saját kérésüknek megfelelően segíteni. Például ugye vittünk kávét, és akkor mondják, hogy hát ez nagyon szép dolog, de nincs kávéfőző, úgyhogy mentem, aznap beszereztünk kávéfőzőt, cukrot, tejpot, barna cukrot, és így most már reggelente tudnak maguknak például kávét is főzni, termoszba tartani.
1: Na, ezekre a dolgokra nem is gondolnánk. Egyébként nagyon fontos, és ezt a hallgatóknak akkor hangsúlyozzuk, hogy ahogy te azt mondod, hogy vittünk le, tehát senki ne induljon el egy tálca süteménnyel oda a kövek mellé a folyópartra, nem ott, tehát ahogy mondod, nem ott van a kantinozás, tehát nem ott, nem tudják ott átvenni, na. És egyébként is nyilván nem véletlen, hogy Magyar Péterék már a pénteki sajtótájékoztatón, egyébként Magyar Péter miniszterelnök konkrétan úgy fogalmazott, hogy civil kezdeményezés indult Pakson, nagyon szívmelengető, nem tudom, hogy tudod-e, hogy ezt
2: nem
1: mondta szó szerint, igen, és akkor utána, de tényleg így volt, és utána mondta, és nem mondta azt, hogy hát nem kell, meg nincs rá szükség, hanem azt mondta, hogy jó, de akkor megpróbálják valahogy ezt koordinálni, hogyha most hirtelen mindenki hozni akar, akkor ezért szerintem az Erzsébet szállót ezért mondták, hogy akkor oda is lehet vinni. Most az, hogy te fölvetted a kapcsolatot, és rajtad keresztül el lehet jutatni, az egy dolog, de tényleg senki ne induljon el csak úgy a Dunapartra.
2: Hát ott kezdjük, hogy az objektumon belül vannak, tehát zárt tér. Körülöttük tekesek, rendőrök, illetve hát ugye Paksi Atomerőnek a biztonsági szolgálata is kint van, azért oda nem lehet bejutni, úgyhogy a közvetlen kapcsolatok viszik be az általam összegyűjtött, és csak is kizárólag előre csomagolt boltban vásárolt élelmiszereket, rákcsákat, izotóniás italokat, ásványvizeket, és minden olyan egyéb mást, amire szükségük van. Uh-huh. Tehát oda nem lehet csak úgy bemenni. Ezért kellett felvenni ugye a Cseh Tamással is a kapcsolatot, amit szívből köszönök, hogy segített azonnal és rögtön, illetve hadd említsem meg Pruzsina Ákost, aki az első pillanattól fogva segített a pakolásban. Hát hiszen, igen, most előbb járt az eszem, mint hogy felmértem volna a saját képességeimet jelenleg, úgy, hogy a pakolást, a szervezést és a helyben szétosztásban ők segítettek első körben.
1: Amikor egy nő kitalálja, hogy bevásárol, és aztán rájön a negyedik kocsi után, hogy talán kéne egy kis segítség, Cseh Tamás kapcsán pedig országgyűlési képviselőnkre gondolsz. Ami egyébként, én figyeltem a Facebook oldaladon, mikor pénteken írtad ki, reggel vagy csütörtökön, hogy is volt?
2: És 13-án délután.
1: Igen.
2: Írtam ki.
1: Azt csütörtökön délután írtad ki, és én figyeltem, igen, hogy szinte pár óra alatt már összejött 1 vagy 200 000 forint.
2: Igen, és estére 500-al fordultunk, és most tartunk 800 000 forintnál, és azért néztem rá a telefonomra, mert láttam, hogy most is érkezett felajánlás, tehát 800 000 forint fölött vagyunk. Nyilván ebből, mert volt két nagyobb összegű költésünk, de próbálom úgy beosztani ezt az összeget, hiszen ők még hetek itt lesznek, tehát senkit ne tévesszem meg, szerintem ez a 20 napos dátum, azért itt a vízügyeseknek igazán sok dolguk lesz, és akkor a katasztrófavédelemnek és a vízirendészetnek is, hogy folyamatosan próbáljuk, vagy próbálom őket ebből a kedvesség csomagból ellátni, amire éppen majd szükségük lesz. Első körben gátőr csomagra gondoltam, hogy 80 kis gátőr csomagot összeteszek, amiben van gyümölcs, tisztálkodószer és ropi, de aztán rájöttem, hogy inkább jobb ötlet az, hogy ők osszák el maguk között azt a mennyiséget, ami bár személyre szabottan annyi, amennyi, de ha valaki mondjuk nem eszi a banánt, de eszi az almát, akkor ne kelljen egyik csomagból a másikba tenni, hanem akkor kapják célirányosan így egybe.
0: Best of Élesztő. Élesztő. A Paks FM-en.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Ilyenkor egyébként tényleg nagyon fontos, hogy felesleges dolog ne érkezzen. És szeretném elmondani a hallgatóknak, hogy az Erzsébet szállodának, nagy szállodának is a vezetőjével, Ácsné Csúsz Viktóriával felvettük a kapcsolatot innen a rádiótól, és ő elmondta azt, hogy miután Magyar Péterék bejelentették, hogy az Erzsébet nagy szálloda leadási pont, és oda is lehet vinni adományokat a Duna két szakaszán dolgozók számára, nagyon sokan érkeztek tálcasüteménnyel, vagy tálca szendvicssel. Ezek nagyon rosszul hangzik, de a kukában fogják találni magukat. Egyrészt nem tudják megfelelően hűteni, nem tudják óránként levinni őket, és egyáltalán
2: Nem kéne lemérgezni a katonaságot, vagy a vízügyeséget.
1: Igen, köszönöm, én nem akartam ennyire drasztikusan tehát ahogy te is hangsúlyoztad az első posztodban, hogy dobozos termékeket. Előre csomagolt, boltban vásárolt dobozos termékeket érdemes, teljesen mindegy, hogy ropiról, üdítőről, vagy ásványvízről, vagy esetleg kávéról van szó, ezt érdemes. Jó, mi a terved most? Mert ugye úgy hirdetted meg az adománygyűjtési elképzelésedet, hogy a paksi szakaszon dolgozó számára viszed, de aztán ide a rádióban már úgy jött be, hogy ma megyek Dunaszentbenedekre.
2: Igen, jelenleg a kis buszunk éppen Csordultig van adományokkal. Tegnap Székesfehérváron jártunk, a metróban vásároltunk be. A székesfehérváriak is beszálltak, vagyis hát a Paksról elszármazott székesfehérváriak is beszálltak a gyűjtésbe, illetve nagyon jó kapcsolat van a két város között. A képviselőink is jó kapcsolatot ápolnak, és így a mai adományt úgy beszéltük meg, hogy Dunaszentbenedekre visszük át. Ezt tegnap ők megbeszélték, a Tamástól kaptam az információt, kaptam egy listát tegnap, úgyhogy tegnap ezzel a bevásárló listával mentem el Fehérvárra, és most, ha innen kimegyek, akkor irány.
1: Irány Dunaszentbenedekre. De nyilván ott is nem egyszerre lesétálsz a partra, hanem megkeresed, vagy már esetleg vár.
2: Jön velem a kapcsolat.
1: Jön veled a kapcsolat, akivel felvetted a kapcsolatot, és tudni fogja, hogy hova tedd majd le. Nem tudom, hogy tudsz-e majd konzultálni vele tényleg arról, hogy mi az, ami már sok, tehát, hogy kapsz információt. Hogy
2: sem sok.
1: Azt mondod?
2: Azt.
1: Tehát annyian dolgoznak, hogy nem lesz sok a ropi?
2: Éppen én azért nevettem, hogy ma felvásároltuk az összes kis kiszerelésű ropit, tehát az Aldiba szerintem ma nem is lehet kapni, tehát én már ott kezdtem. És tegnap a metrót is kipakoltam, tehát a 40 grammos ropi az itt van konkrétan Pakson.
1: A te adománypakkodban.
2: Igen, és én is először azt gondoltam, hogy az rengeteg lesz, és azt köszönték meg a legjobban, és azt el kell, hogy mondjam, hogy nagyon hálásak. Tehát a vízügyesek minden nap telefonon, üzenetben, messengeren köszönik meg, hogy úristen, ez de jó. Mert a sópótlást másképp koncentráltan nem is tudja bevinni. A kis csomagokat zsebre tudja tenni, magával tudja vinni. Úgyhogy hát mondta, ha ropira van szükség, akkor ropi lesz, amíg az üzletben található.
1: Kimondottan sós ropi. Egyébként erről tudsz még pár szót mondani, hogy kikkel találkoztál, és hogy valóban akkor ők azt mondják, hogy figyelj, ez tényleg nem felesleges.
2: Név szerint tudok említeni Decsi Nikolát, aki a paksi vízügyes csoport kontaktja. A katasztrófa védelem től Bence Attilával beszéltem tegnap, aki elmondta, hogy mikor és hol tudunk személyesen olyan adományokat átadni, ami konkrétan oda kell. Kápolnás Gábor volt tegnap a vízügyes, vagy vízirendészeten az ügyeletes, akivel ugyancsak az ott lévő emberek számára tudtunk vinni gyümölcsöt, körtét. Sudárék ajánlottak fel például körtét, Borsi Ágiék. Tegnap reggel elmentek szőlőt szedni, hogy friss szőlőt kapjanak. Úgyhogy nagyon hálásan köszönök mindent és mindenkinek, aki ebben a segítségben részt vesz, hiszen ezt a kedvességet ők hát a legnagyobb érzés az, amikor ők csak annyit mond, hogy köszönjük, ez nagyon jól esett, mert tudjuk, hogy velünk vagytok, és ez egy nagyon fontos dolog.
1: Te tudsz egyébként számokat, hogy a két parton akár a katonákat, akár a vízügyes kollégákat és a többi szakembereket illetően mennyien dolgoznak? Vagy szoktak számokat publikussá tenni, de te mit tudsz?
2: Hát az itt a két oldalon a vízügyesről én 100 körülbelül 100 emberről tudok. Először 100 katonát mondtak.
1: Igen, tegnap már 250-et mondott a honvédelmi miniszter.
2: Tehát ez egy nem kis mennyiség. A katonákat azt tudom, hogy ellátmányozzák. A vízügy az, amit jobban meg kéne löknünk. Nyilván ők is megkapják, ami telik a büdzséből, de egy kis figyelmesség az sosem árt.
1: Igen. Tehát akkor közel 800 ezer forint gyűlt össze azon a számlaszámon, azon az elkülönített számlaszámon, amit te meghirdettél.
2: Igen.
1: És akkor most mi következik ezek után? Azon kívül, hogy ma mész Duna-Szent Benedekre. Egyébként láttam az imént, hogy megérkezett Duna-Szent Benedek polgármestere Vardjas László, ő lesz a következő vendégem. Ja. Nem ismeritek egymást, majd bemutatlak benneteket.
2: Még nem találkoztunk.
1: Jó, hogyha ezt a dolgot megbeszélitek. Szóval mi a következő, miben tudnak a hallgatók segíteni, hogyha szeretnének?
2: Első körben semmiképp, és tényleg ezt nagyon szépen én, mint civil kérem, hogy senki ne induljon le egyedül a partra kartonszám dolgokkal, ugyanis a hűtőkocsit is ott biztosítani kell. Ami tényleg szükséges, az az oldalamon ebben a posztban ki van írva, amit tényleg kérnek. Az izotóniás ita, az nincs az a darabszám, amit meg tudnánk vásárolni. Izotóniás italok, sós perecek, krékerek, ropik, nedves tördőkendő.
1: Igen.
2: Ezek vannak a listában. A szénsavas, ízesített vizek. Mert már ugye a sima víz is néha tök jó, de néha azért nem árt, hogyha van egy kis íz is. Úgyhogy már úgy vettünk cukormentes üdítőket. Az nem csak egy embernek fontos.
1: Igen, de egyébként az volt az érdekes a felhívásodban, illetve a felhívásod utáni reakciókban, hogy minthogyha egyből mindenki utalt volna. Tehát nem? Tehát, hogy nem elkezdték oda a Péter utcában neked hordani a kartonvizeket.
2: Megbíztak a vásárlással a barátok, igen.
1: És tényleg ez a legjobb. Egyébként tényleg ez a legjobb, hogyha valaki megbízik, és van bizalom, és mivel országos figyelem koncentrálódik Paksra, és akár az általunk gyártott importokra is, el kell mondjam a személyedről az akár nyíregyházi hallgatóinknak is, hogy nincs alapítványod, nincs egyesületed, egy teljesen hétköznapi nő vagy, aki az elmúlt, hát nem tudom, 20-30 évben olyan mennyiségű 30. jótékonysági ügyet szervezett, olyan mennyiségű családot, mély szegénységbeli élőt karolt fel, hogy ezt el sem tudom mondani, és nem kell, hogy most ebbe belemenjünk, majd egyszerre egy portré kapcsán ezt is körbejárjuk, tehát itt a paksiak ismerik Beát, és tudják, és valószínűleg ezért van a bizalom, tehát, hogy az volt az érzésünk, ahogy gyűlt a számlán a pénz, hogy úgy vannak vele, hogy jó, utalunk be a intézt.
2: Igen, azt mondták, hogy a személyem az biztos, hogy sokat lendített ebben az adományozásban, és én nagyon szeretném megköszönni a bizalmat mindenkinek, akár a Szexhádra elszármazott paksiaknak is, vagy a budapestieknek, ugyanis egy budapesti hölgy volt az első.
1: Tényleg?
2: Igen, egy budapesti hölgy volt az első, aki úgy kezdte, hogy beám, itt van, és menj helyettem is a boltba, úgyhogy...
1: Igen, és utána többen meg is köszönték neked, már a pénteki napon az összefogást.
2: Nagyon kedvesek, igen.
1: Cseh Tamás országgyűlési képviselőnk is kiposztolta, hogy ha valamibe egyszer Rózsa Bea belefog, és a pénteki...
2: Túlzás.
1: Paksi sajtótájékoztatóján Magyar Péter is úgy, miniszterelnök is úgy nyilatkozott, hogy ez szívmelengető, amit kezdeményeztél. Tehát akkor még egyszer, egyébként Rózsa Bea Facebook oldalát érdemes figyelni, de meg tudjuk ígérni, hogy a Paks FM Facebook oldalán majd mindig megosztjuk, hogy te hol tartasz a szervezésben, a bevásárlásban, mire van szükség, mire nincs szükség, és akkor igyekszünk ebben segíteni, hogy amennyiben te továbbra is felvállalod, hogy ezt koordinálod.
2: Nyilván.
1: Bokros teendőid.
2: Ebből nem
1: is.
2: Lehet kiszállni, ez tényleg így van.
1: Ebből nem lehet kiszállni, meg mindig vannak ötleteid. Tehát kírja, kedves paksiak, az jutott eszembe, tehát Bea így kezdi.
2: Hát igen.
0: Best of Élesztő.
3: Élesztő.
0: A Paks FM-en.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Nem mindennapi perceket, órákat él át Dunaszent Benedek, a település teljes lakossága és a település polgármestere Vargyas László, akit itt köszöntök a stúdióban. Jó reggelt, szervusz, köszönöm, hogy eljöttél.
2: Jó reggelt, köszöntelek én is, és köszöntöm a rádió hallgatóit.
1: Paks mellett Dunaszent Benedek is hát tulajdonképpen a hírek középpontjába került az elmúlt napokban, mert hogy az atomerőmű miatt, a víz szint emelkedése miatt építendő dunai fenék küszöb kapcsán, ugye Dunaszent Benedek és a Paksi atomerőmű között épül a dunai fenék küszöb. Hadd kezdjem azzal egyébként, hogy eddig mondjuk az elmúlt 20-30-40 évben mit jelentett Dunaszent Benedek számára, hogy hát légvonalban a legközelebb van tulajdonképpen az atomerőműhöz, egyenesen vele szembeni partszakaszon vagytok?
2: Hát így az eddigi életünkben nagy befolyással nem számottevő befolyást meg beavatkozás nem történt, így elég jól átéltük ezt a 10-20-30 évet, tehát némi kis hanghatás vagy építkezéseknél vagy egy-egy beavatkozásoknál azért hallatszott, de úgy effektíve közvetlen kapcsolat nem volt köztünk. Most már ezzel a fenékküszöbbel, ezzel a műtárgyal végülis lesz egy közvetlen kapcsolat, nem csak vízi, folyóvízi kapcsolatunk lesz. Úgyhogy hát meg most ez a beruházás azért rajtunk keresztül megy, tehát a lakosaink most azért némi hanghatásnak, szálló porhatásnak azért ki vannak téve, de én úgy gondolom, hogy megértik, mert ez végül is a mi érdekünk is, a helyi lakosoké és az ország érdeke, hogy ez a beruházás itt most megtörténjen. De az elmúlt években nagyon jó kapcsolatot ápoltunk az atomerőművel, tehát nem volt, figyelembe vették ugyanúgy a helyiek életét, tájékoztatások megtörténtek a megfelelő fórumokon, tehát én úgy gondolom, hogy jó együttműködtünk eddig, meg bízom benne, hogy ezután is együtt fogunk működni.
1: Az elmúlt héten óriási munkálatok kezdődtek meg az építkezéssel. Hogyan keresett meg téged a kormányzat egészen pontosan? Ugye rengeteg fotó látott napvilágot a hétvégén, és videófelvétel, amikor Magyar Péter miniszterelnökkel együtt, hát a Dunában térdig gázolva, feltűrve a nadrágot, egyeztettek, beszéltek, mi az, amit kértek tőled, mint települési polgármestertől, mi az, amiről tájékoztattak, és egyáltalán hogyan kommunikáltak?
2: Tehát Én, tehát egy nagyon jó kapcsolat alakult ki a kormány és köztem. Egy kicsit azért viccesen indult, mert én múlt héten értem haza a nyári szabadságomról, és előző hét szombaton kapott az alpolgármester asszonyom egy felkeresést, hogy hát itt egy ilyen beruházás fog megvalósulni. Elképzelhetően, hogy feltárták, megnézték, hogy tudnánk minél kevesebb közvetlen hatást adni a településnek ki, hogy tudnánk kikerülni a településen élő lakókat, és tehát én úgy gondolom, hogy egy minden részét tüzetesen megvizsgáltak, szemrevételezték közvetlenül is, és kikérték a véleményünket, hogy ezt hogy lehetne a leggördülékenyebben, a legsérülékenyebb mentesen végrehajtani ezt a beruházást. Alpolgármester asszonyom szombaton délután hívott, az már gyanús volt, mondom, kétszer egymás után itt biztos, hogy nagy baj van. Hát szegény ugye meglepődött, azért katonák, vízügyi szakemberek érkeztek oda a településünkre, és mikor ráöntötték ezt a nagy volumenű beruházást, akkor azért megijedt, felvette velem a kapcsolatot, hogy vissza kell, ha hazaérkezem, akkor hívjam vissza a vízügyi szakembert, és kedden reggel, ahogy elkezdtem dolgozni, akkor ez is volt a legfontosabb dolgom, hogy a vízügyi szakembert, a Józsefet visszahívjuk telefonon, és akkor említette, hogy most viszik be, és most fogják elbírálni, hogy melyik több opció van, hogy melyik opciót fogják ezt elvégezni nálunk, és ez mellett maradtak, ez mellett a fenék küszöb mellett, amiről kaptam is délután, dél környékén inkább helyesbítenék egy telefonhívást, hogy akkor a szerdai kihelyezett rendkívüli kormányülésen Pakson az atomerőműbe kapok egy meghívást, és az alpolgármester asszonyommal ott részt vettünk ezen a kihelyezett kormányülésen, és nem csak, hogy részt vettünk, hanem ami még én nekem egy nagyon meghitt és egy nagyon jó eső érzés, hogy szót is kaptam. Tehát megkérdezték, hogy tudom-e kezelni, mit tudnak segíteni, van-e valami kérésünk, és mindent meghallgattak, mindent szem előtt tartottak, és próbálták úgy kezelni, hogy a helyiek, a lakosok, azok mind ebből jól jöjjenek ki. Én arra kértem a kormányt, a miniszterelnök urat, és a minisztereket ott, hogy legyenek szívesek szem előtt tartani, hogy ez nem egy átlag dunamenti part szakasz. Tehát ezen a part szakaszunkon tudom, hogy egy szerényebb, ezt bevallom őszintén, tehát nem egy fölfuttatott, nem egy első osztályú kis strand, meg hát persze ez ilyen vadkemping, meg ilyen vadstrand, ahogy mondjam, tehát ilyen, de évtizedek óta alakult ez ki, tehát gyerekkorom óta, meg már előtte is ott fürdöttek az emberek, és egy révházból alakult ki egy vendéglátó egység ott azon a partszakaszon, ami hát egyik szemünk, tehát hogy egyik gyöngyszemünk, amire büszkék vagyunk, tehát egyik lábunk Dunaszentbenedeknek, amire támaszkodunk és próbálunk több lábon élni, úgyhogy legyenek szívesek ezt figyelembe tartani, és azt az ígéretet kaptam, hogy ez szem előtt tartják, és még ráadásul a vízügyi szakemberek segítségével tudnak segíteni nekem ezt hivatalos strandá alakítani, tehát én úgy gondolom, hogy nagyon jó benyomást kaptam én ott azon a kormányülésen, tehát köszönöm szépen előre is. Mi is természetesen együttműködünk, minden segítséget megkapnak tőlünk, a katonákkal is maximálisan meg vagyunk elégedve ott, ahogy ez a beruházás most folyik. Természetesen volt az elején már több lakossági jelzés, de minden egyes problémát, ahogy jeleztem az építésvezetőnek, ő mérlegelte, és mindent helyre tett, és én másnap már kontrolláltam, felkerestem a lakosokat azokkal a problémákkal, amik esetleg az elején ilyen kisebb problémákról beszélünk, hogy szállópor volt, vagy esetleg nem arra ment a kamion, amerre kellett volna, de ez egy kezdetleges problémák, de az építésvezetővel és a megfelelő személyzetekkel ezt helyretettük közösen, és most azóta működik, épül, és várjuk, hogy ennek a gyümölcsét. Én úgy gondolom, hogy ennek a fenék küszöbnek, ez az én gondolatmenetem, ha ez elkészül, megépül, akkor későbbiekben ez végül is ott lesz a meder alján, és magától fogja végezni a dolgát. Tehát most lesz neki egy nagyobb volumenű hangja, egy nagyobb volumenű, nagyobb volumenű hanghatása, zajhatása, amit meg kell élnünk, és át kell küszöbölnünk, de későbbiekben ez már ott a fenéken csöndbe magától teszi a dolgát, tehát hogyha sajnos ezek az aszályos évek, ez az alacsony vízállás ezt kívánja, akkor ez majd szépen teszi ott a dolgát, a hűtővíz csatorna bevezetésbe betereli a vizet, és az atomerőmű reaktorjai megkapják a megfelelő vízmennyiséget a működéshez, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez az én gondolatmenetemben ez egy jó döntés volt. Köszönöm szépen a kormánynak itt a rádión keresztül is a pozitív hozzáállást és a közös együttműködést. Köszönöm.
0: Best of Élesztő.
3: Élesztő.
0: A Paks FM-en.

0: és a Best of élesztő.
1: Aki esetleg nem helyből hallgatna bennünket, azok kedvéért mondom, hogy ami a partszakaszotokat illeti, Duna-Szent-Benedek partszakaszát és strandját, ez valóban úgy működik, hogy a paksi szakaszon tilos a fürdőzés, rendkívül veszélyes. De a kanyarulat másik oldalán, a Duna-Szent-Benedeki oldalon nagyon szeretnek a paksiak is strandolni, gyönyörű, homokos partszakasz, hát tényleg, mintha a tengerparton lennénk, főleg, hogyha alacsonyabb a vízállás, mondjuk ennyire alacsonyat nem kívánunk többet, de ez valóban így van. És hadd mondjam el neked, illetve a hallgatóknak, illetve nem tudom, hogy te találkoztál-e vele, hogy Magyar Péter vagy a pénteki, vagy a szombati egyik videójában, talán egy motorcsónakon ülve, elkezdte méltatni a Duna-Szent-Benedeki partszakaszt, és valami olyasmit mondott, hogy hogyha ennek az egésznek vége lesz, mindenkinek javasolja, hogy jöjjön el egyszer Duna-Szent-Benedekre, erre a gyönyörű partszakaszra akár strandolni, mert hogy annyira klassz hely. Mit szólsz ehhez?
2: Hát én ebbe csak szeretném megerősíteni a miniszterelnöknek a mondatát, hogy én is, mi is várunk nagy szeretettel mindenkit a Duna-Szent-Benedeki partszakaszra, mert tényleg, ahogy mondod is, tehát egy olyan homokos partszakaszunk van, hosszan mélyülő partszakasszal rendelkezik, és most jelentősen tiszta is, tehát nagy gyönyörű, szép tiszta a vize, ahhoz képest, a én gyerekkori emlékeimhez képest, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk Duna-Szent-Benedek partszakaszára. Én úgy tudom, hogy megvan egy bizonyos kőszakasztól kőszakaszig a csónak zár, tehát a csónakozásra való zár, hogy nem lehet csónakozni, vagy motorcsónakozni, de egyébként strandolni, tehát hogyha tudnak érkezni partról, vagy följebb, nincs akadálya, tehát várjuk a paksiakat is szeretettel, úgy, ahogy eddig is, majd esetleg ide szeretnék még egy kis szösszenetet megemlíteni, tehát hogy a Duna-Szent-Benedeki lakosok milyen emberszerető lakosok, mert nem tudom, hogy a kedves hallgatók tudják-e, hogy én 4 éve vagyok polgármester a Duna-Szent-Benedeken. Előtte édesapám volt 16 évig polgármester. Nagyon büszke vagyok édesapámra, mert hát mindenki jó szájízzel, meg hát természetesen én is fölnéztem rá, jó szájízzel beszélnek róla, és egy olyasmi, egy paksi lakosnak a, hogy mondjam, a megélt kapcsolatát édesapámmal szeretném önökkel megosztani. Közel 20 éve felkereste édesapámat az önkormányzatnál az irodájában, hogy hát őnek egy olyan terve van, nem szeretném mondani a nevét, de a paksi hallgatók, akik ismerik a partunkat, azok tudják, hogy kiről van szó, hogy felkereste édesapámat, hogy hát őnek van egy olyan ötlete, hogy ide leszeretne tenni egy kis lakókonténert a mi területünkre, ott a Duna-Szent-Benedeki önkormányzati területre, ez mellett a pillangó büfé vendéglátó egység mellé, hogy hát mit szól hozzád, kedves polgármester úr? És akkor persze édesapám úgy kezelte, hogy mint ahogy mi is most még máj napig is ezt szeretnénk továbbvinni, hogy szeretettel várunk mindenkit és fogadunk. Hozzat persze, tessék csak letenni oda, ha kell benne esetleg valami gépi erő, vagy bármilyen, akkor segítünk. És akkor a paksi lakos megkérdezi, hogy hát jó van, polgármester úr, de hát mi ennek a költsége? Ja, hát felénk ez nem divat, tehát mi szívesen fogadunk, tehát mi nem a pénzt tartjuk szem előtt, hanem a jó közösséget, a jó összetartó települést tart ott a édesapám szem előtt, és én szeretném ezt is tovább vinni a jövőbe. Ezt tartom szem előtt, hogy minél többen vagyunk én úgy gondolom, minél többen vagyunk egy településen, többből állunk össze, több emberből élünk, annál élhetőbb egy település, mert nem vagyunk egyformák, mindenkinek megvan a maga sajátossága, és ha összefogunk, összetartunk, abból egy erős közösséget tudunk gyúrni, úgyhogy csak erre szerettem volna kitérni és megosztani önökkel, hogy hát ilyen emberek élnek Duna-Szent-Benedeken, és úgy, ahogy Magyar Péter miniszterelnök úr mondta, szeretettel várunk mindenkit hát még egyelőre a homokos parton, a Duna partszakaszunkon.
1: Nagyon köszönöm, hogy megemlítetted édesapádot, a település egykori polgármesterét, Vargyas Mihályt egyébként, és hát ami a szeretettel várást illeti, azt azért tisztázzuk, hogy ugye a Duna-Szent-Benedeki Dunapart és a település között azért van egy pár száz méter, nem tudom, egy kilométer is talán.

0: Hát egy, a Védgáttól a Dunapartunk egy körülbelül egy 500 méter, most a település központjától egy olyan 1500 méterre van a Dunapartunk.
1: Igen, nagyon-nagyon sok fotót látni a social media felületeken, hogy hát civilek lemennek a Duna bármely partjára, a Paksira vagy a Dunaszentbenedekire, főleg a Dunaszentbenedekire, és ott nézelődnek, ugye nézik a beruházást, tehát azt tisztázzuk, hogy hol van konkrétan a munkaterület, tehát az az út, ahova leszoktunk menni a Dunaszentbenedeki strandra, partszakaszra, azon még civilek le tudnak menni oda, ahol a büfé is van?
0: Nem, mert az munkaterületi, tehát a Védgáttól a Dunapartig az a szakasz az munkaterületté lett nyilvánítva, és lezárták, tehát a rendőrfelügyelet alatt van, és nem engednek le senkit. De nekünk, tehát mi kijelöltünk egy elkerülő földes utat, igaz, amin meg lehet közelíteni ezt a munkaterületet, úgyhogy ki is jelöltük ott a bekötő útnál, hogy tudnak odaérni, egy 1500 méteres földes útról van szó, ami meg lehet közelíteni ezt a munkaterületet. Nem személyautóval, de egy magasabb építésű autóval kényelmesen meg lehet közelíteni, vagy egy erős sétával természetesen.
1: Igen, láttuk is talán a Facebook oldalatokon, hogy ezt a térképet, ezt meg is osztottátok, ugye?
0: Igen,
1: megosztottuk. Hogy hol van ez a... Ezt lehet, hogy majd megosztjuk, hogy a paksiak is tudják, mert tudjuk, hogy a Tomori Pál hídon, ugye a Paks-Kalocsa hídon át lehet jutni hamar hozzátok. Tehát az az út le lett zárva, egy másik úton érdemes kerülő úton eljutni, arra a partszakaszra, ahol ezek szerint egyébként engedik, hogy nézelődjenek a civilek, és nézzék a kivitelezést, amelyről rengeteg videó lát napvilágot, de hát az ember akkor is kíváncsi, hiszen egy történelmi pillanatról van szó.
0: Hát igen, Dunaszentbenedek eddig is rajta volt a térképen, de azért most tehát én úgy gondolom, hogy sokan összpontosítanak ránk, és szurkolnak, hogy legyen meg ez a fenékküszöb, mert azért mindenkinek érdeke, hogy az energiaellátás az folyamatos legyen és biztosított legyen az országban.
2: Best of Élesztő.
3: Élesztő.
2: A Paks FM-en.
4: I could

0: Mindjárt folytatjuk. A Best of élesztő összeállítással. A műsor szemtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Andy Burnham, az új brit munkáspárti miniszterelnök szerdán elkötelezte magát amellett, hogy karácsonyig minden utcán alvó embernek fedelet biztosít, ehhez pedig kiegészítő forrásokat és új, a helyi választott képviselőkre átruházott hatásköröket szán a probléma megoldására. A kormányfő egyben bejelentette, hogy ősszel rendkívüli csúcs találkozót szerveznek a problémával kapcsolatban. Mától ismét másodfokú hőségriasztás lépett életbe, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal közös közleményében, írja az MTI. Az országos tisztifőorvos a Hungaromet ZRT előrejelzése alapján rendelte el a másodfokú hőségriasztást az ország egész területére, augusztus 20-án csütörtökön 0 órától vasárnap éjfélig. A felmelegedés különösen megterhelheti a szervezetet, ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére, hívták fel a figyelmet. A szervezők tájékoztatják a lakosságot, hogy az idei Szent István napok biztonságos lebonyolítása érdekében a rendezvény időtartama alatt az új az Ürgemezei pihenőpark és a lengyel focipálya között futó cseresznyési utat a Vácika utcai és Kishegyi utcai kereszteződéstől cseresznyés irányába időszakosan lezárják. Alternatív útként használható a cseresznyésbe kivezető régi út. A tájékoztatás szerint az érintett útszakaszt a mai napon 16 órától 21-én hajnali 3 óráig, valamint augusztus 21-én pénteken 14 órától másnap hajnali 3:30-ig zárják le. Emellett jelenleg is ellenőrzés alatt áll a garázssortól a pumpapályáig vezető betonos útszakasz, az augusztus 22-én 8 óráig terjedő időszakig, a Kandó Kálmán utcától a Vácika Kishegyi kereszteződéséig pedig megállni tilos táblákat helyeztek ki. Augusztus 17-én a szekszárdi alsóvárosi temetőben kísérték utolsó útjára Árvai Imre nyugállományú tűzoltó alezredest, aki több mint 34 éven át szolgált a Tolna vármegye tűzbiztonságát, adta hírül a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósága honlapján. A búcsúztatáson családtagjai, barátai, egykori kollégái, valamint hivatásos és önkéntes tűzoltók mellett Dobson Tibor tűzoltó vezérőrnagy, a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke is részt vett. Dr. Balázs Gábor tűzoltó dandártábornok szakmai életútját, valamint a fiatalokért, különösen az ifjúsági tűzoltó mozgalomért végzett munkáját méltatta. Árvai Imre emlékét, szakmai felkészültsége, embersége és a tűzoltó közösségért végzett több évtizedes szolgálata őrzi.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Vissza a Paks FM slágereihez, és a Best of élesztőhöz.

0: Ez a Paks FM és a Best of élesztő.
1: Megérkezett hozzám a stúdióba öt kis beszélgető társam egyelőre, és pedig nem más, mint Juhász Ádám. Szia Ádám, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Itt van velem Kovács Cink Vince. Szia Vince, jó reggelt!
3: Szia, jó reggelt!
1: Hello! Itt van Kovács Flóra is.
4: Jó reggelt!
1: Jó reggelt, szia! És itt van Horváth Regina.
5: Jó reggelt!
1: És Keppel Anna Petra. Szia!
6: Jó reggelt!
1: Na hát jó reggelt kívánok mindenkinek. Hogy vagytok, jól aludtatok?
7: Igen?
1: Igen? Szuper. No, egy kicsit beszélgessünk akkor a nyári élményeitekről, mert hogy most már pont a felénél tartunk körülbelül a nyári szünetnek, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy kinek hogy telik a nyár. Kezdjük veled, Ádám. Te mit csináltál a nyáron eddig? Gyere közelebb a mikrofonhoz. Úgy.
7: Sok táborba voltam, apukámmal PS-eztünk, horgáztunk.
1: Wow, tudsz horgászni?
7: Tudok.
1: És mit fogtatok?
7: Pontyot, meg kárászt, meg ilyesmiket.
1: Wow, és te végig tudod ülni a horgászatot csendben?
7: Igen. Meg a barátomékkal elmentünk hajózni, és mágnes petáztunk.
1: Aha, na és akkor figyelj, milyen táborokban voltál? Mondod, hogy voltál többféle táborban.
7: Hát most így még... Hát voltam angol táborban, voltam ottavós táborban 3 napra, meg most.
1: És izgalmas volt mindegyik?
7: Igen.
1: Na, örülök neki. Na nézzük akkor a többieket. Vince, most te következel. Te neked hogy telik a nyár?
3: Egyelőre nekem jó telik a nyár, mert tele van élményekkel. Az első nagy élményem az a 2 napos osztálykirándulás volt ott alvós, ahol igazából 3 órát alig tudtam aludni, mert konkrétan hát egész éjjel hülyéskedtünk.
1: Aha.
3: Utána a Várrepublik koncert volt a még nagyobb élmény.
1: Wow.
3: 24-én vagy 26-án.
1: Uh-huh.
3: Most megjött a balkáni nyaralás 2-től 13-áig. Azt hiszem 13-áig, de még nem tudom.
1: Aha.
3: És ott is voltak nagy élmények, például bobozás, ahol igazából alig tudtunk 5-tel sem menni, mert előttünk alig mentek. Megálltak útközben fotózni.
1: Aha. Oké. Várj egy picit, közben megjött Farkasdi Martin is, akit szintén ígértem. Gyere Martin ide az Ádám mellé, jó? És majd szépen bele kell beszélni a mikrofonba. Köszönj bele a mikrofonba a hallgatóknak.
8: Sziasztok!
1: Na, hello! Oké, igen, bocs Vince, ja, akkor most még akkor...
3: Sok élmény volt, láttunk szép nagy hegyeket, havat is láttunk, fogni nem fogtunk, apáik fogtak havat is, de megláttak egy zergét,
1: uh-huh.
3: meg 2000 méteren 2 kóborkutyát.
1: Aha, oké, köszi. Jó, akkor most jön Flóra. Flóra, neked hogy telik a nyár?
4: Eddig jól voltam táborokban, voltunk nyaralni, voltam a mamámnál is már.
1: Uh-huh. És te milyen táborban voltál?
4: Voltam lovas táborban, Erzsébet táborban, legós táborban, meg most ebbe.
1: Aha, oké. Na csajok, ti még nem voltatok, itt is várjuk a kíváncsian, hogy kinek mi az, ami a nyárban nagy élmény volt eddig, mit csináltatok? Regi?
5: Hát én elmentem először is az így iskolai táborba, a Sóstóra.
1: Az mindig nagy élmény, a sóstói tábor. Nem
5: igen.
1: Sokat alszotok, az igaz, de jó.
5: Akkor ott csomó program volt, ugye?
1: Uh-huh.
5: És akkor ilyen nagyon-nagyon jól éreztük magunkat.
1: Aha.
5: Akkor utána nekem még nem volt annyira sok táborom azon, meg ezen kívül, uh-huh. Viszont én egy ilyen idős nénire vigyáztam tök sokat.
1: Wow, de jó fej vagy. Ez nagyon-nagyon kedves. És hogy jött? Ki kért? Valaki megkért?
5: Igen, mert a lánya elmentek nyarolni.
1: Aha.
5: És másodjára is ebben az uh-huh. a nyáron. És a nénikére hát vigyázni
1: rá kellett. Kell már figyelni kell rá. Oké. Okay. Petra, te jössz.
6: Hát igazából én táborba voltam, meg hát még úgy nyaralni családdal.
1: Aha.
6: Így voltunk.
1: Oké, okay, jó. Na Martin, akkor most még te is meséld el, hogy telik neked a nyár, miket csináltál eddig?
7: Nekem nagyon jól voltam táborokba,
4: voltam játszótársak táborában, voltam nyaralni, voltam öt helyen is, és voltam foci táborban, meg voltam...
1: Jó, foci tábor, figyelj, akkor maradjunk a foci tábornál egy picit. Mindjárt mondhatod, Ádám, te is, mert hogy én úgy tudom, hogy te egyébként nem csak foci táborban jársz, hanem voltál foci meccsen is most, amikor Igen. itt volt a Fradi, igaz?
4: Igen.
1: És ma nézni fogod a Panathinaikos elleni meccset.
4: Igen.
1: Igen, a többiek. Ádám,
4: lehet,
1: te?
4: Hogy el is megyünk, de...
1: Elmentek? Hát, azt mondom, hogy nagyon gyorsan kell indulni most, akkor rögtön el kell indulni a... Gyere nyugodtan. Most is, tehát gyorsan el kell indulni, mert ma este lesz, és Görögország azért nem itt van. Többiek, csajok, ti szoktatok nézni focit?
6: Igen.
1: Te igen, Petra igen?
5: Én néha szoktam, viszont Sostély táborban, ott viszont átmentünk a fiúkhoz focit nézni így állandóan. Aha. Este. Szóval a tanároknak kicsit furálhatott, hogy egy 8 lány beviharzik először a fiúk szobájába, aztán ki is jön, hogy egy óra múlva.
1: De várjál, akkor volt pont a VB, amikor a sóstói tábor volt, és azt néztétek, na ki kinek szurkolt a VB-n, azt mondjátok meg, Martin?
4: Én, Paksnak.
1: Gyere közelebb a mikrofonhoz, hogy a hallgatók is hallják.
4: Paksnak.
1: Világbajnokságon ott nem volt a Paks, és Magyarország sem, hanem...
4: Ja, Argentínának.
1: Argentínának szurkolt. Közben megérkezett Oldoványi Ákos is. Szia Ákos, jó reggelt.
2: Sziasztok.
1: Akkor kapcsolódj be a beszélgetésbe te is, majd ott szépen cserélgessétek a helyeket, jó? És a mikrofont. Áki, te kinek szurkoltál a meccsen?
2: Brazíliának.
1: Te Brazíliának. Oké, Ádám? Gyere közel a mikrofonhoz.
4: Én a spanyoloknak.
1: Te a spanyoloknak, Vince?
3: Én az angoloknak, meg Norvégiának szurkoltam, de a döntőben angoloknak és Norvégiának szurkoltam, de a döntőben a spanyoloknak szurkoltam.
1: Oké, csajok, ti?
8: Én nem szurkoltam senkinek.
1: Senkinek. Te vagy az, aki nem nézted, nem is követted. Flóra nem követte. Ti csajok, esetleg volt valaki, akit preferáltatok?
5: Hát én a spanyolok, meg a franciák.
1: Uh-huh.
6: Hát nekem is a spanyolok.
1: Na jól van, hát akkor azért itt eléggé képbele vagytok, úgy látom, hogy és jól megtippeltétek, vagy nem is megtippeltétek, csak hogy jól belőttétek, hogy kinek kell szurkolni, és ki lesz az első.
0: Best of Élesztő, a Paks FM-en.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Na, az előbb ott tartottunk, és arról beszélgettünk, hogy ki az, aki nézte a világbajnokságot, ki kinek szurkolt. Igen, Martin itt nagyon felteszi a kezét, és azt már jelzi, hogy ő igen. De most azt mondjátok meg, hogy ki az, aki ma este fog meccset nézni, mert a Paksi FC ma játszik a Panathinaikosszal. Levi, te fogod nézni?
2: Valószínűleg fogom nézni.
1: Aha.
2: De nem személyesen, hanem ott van a tévében.
1: Hát igen, igen, most azt mondtam az előbb a Martinnak is, hogyha személyesen akarnánk nézni, akkor most föl kéne ülnünk egy repülőre, és kiérni Athénba, mert este 8:30-kor kezdődik a meccs, és hát azért Görögország nem itt van. Jó, na folytassuk egy következő fontos kérdéssel, és azt szeretném megtudni tőletek, Robi, téged foglak először kérdezni, hogy mitől jó a barát? Ki lesz a jó barát?
3: Szerintem akkor jó egy barát, ha a barátod mindenhol elérhető, akkor is, ha mondjuk nyári szünet van, akkor is mondjuk egy szakadék szélén az.
1: Aha, tehát bármikor lehet rá számítani, attól jó egy barát ezek szerint. Neked van ilyen barátod?
3: Volt, de most már elment a suliból.
1: Elment a suliból, hát nem baj, figyelj, majd lesz másik. Na, akkor nézzük a csajokat. Dorka, szerinted mitől jó egy barát? Mitől lesz jó egy barát?
4: Hogyha szomorú vagy, elmondhatod neki a bánatodat, és nem röhög ki.
1: Aha, na ez egy tök jó mondás. Igen, Levi, szerinted?
2: Szerintem akkor ő egy barát, hogyha feltétel nélkül a barátod marad. Tehát, hogy nem kell hozzá gazdagnak lenned, vagy nem kell hozzá tökéletesnek lenned, csak jól lehet vele hülyeskedni, és úgy is, meg mindig a barátod marad.
1: Könnyű ilyen embert találni?
2: Nekem eddig szerencsém volt, mert amikor mentem általánosba, akkor rögtön megtaláltam az első ilyen barátomat, és utána meg, hogyha már van egy ilyen barátod, akkor nagyon könnyű újakat találni. Épp ezért félek kicsit a jövő évtől, hogy...
1: Mert mi lesz jövő évben?
2: Jövő évben megyek gimnáziumba.
1: Ja, és akkor azt gondolod, hogy új barátaid lesznek, a régiek nem maradnak meg?
2: Megmaradnak, de nyilván kellek nekünk új barátok is, mert barátok nélkül nem lehet ezért egy suliba járni.
1: Aha.
2: És... barátszás is egy kicsit.
1: Értem. Ádám, akkor most te jössz, mondd el nekünk, légy szíves, hogy szerinted egy 9 éves szemével mitől jó, lesz jó egy barát?
5: Szerintem attól lesz jó egy barát, hogy törődnek mindketten a barátsággal, a barátságba mindketten beleraknak valamennyit, valaki egy kicsit többet, valaki egy kicsit kevesebbet, de változó, meg hogy kedvesek egymással.
1: Aha, hogy kedvesek egymással. Gyere, akkor Martin, te is mondd, és utána Áki is. Mindenki elmondja ezt, most mindenki gondolja végig, amíg van ideje. Na Martin, szerinted
6: szinte
1: mitől lesz jó barát?
6: Olyan a jó barát, aki mindig melletted van, sohasem hagy el, mindig játszunk vele, és szereted őt, mindig vele vagy.
1: Uh-huh. Neked van
6: nem
1: ilyen?
6: Közösítjük ki.
1: Nem közösítjük ki, nagyon jó. Aha. És neked van ilyen barátod?
6: Igen.
1: Igen, de jó neked. Áki, te jössz most. Szerinted mitől jó egy barát?
7: Szerintem akkor jó egy barát, aki sok jól tudsz vele beszélgetni, és soha se hagy el.
1: Aha. Találkoztál már ilyen embere? Van ilyen barátod? És hol találkoztatok?
7: Osztályban,
1: az egyik osztálytársad a nagy barátod. Zorka, te még nem voltál. Szerinted mitől jó? Illetve Vince, te leszel majd a következő, jó? Csak most adjunk egy csajszinak is lehetőséget.
8: Szerintem attól jó egy barát, hogyha becsületes.
1: Aha, becsületes. És miért pont a becsületesség szerinted? Fontos, hogy őszinte legyen? És fontos, hogy bízhass benne?
8: Szerintem igen, ez nagyon fontos.
1: Uh-huh. Oké. Na akkor Vince, most te jössz. Szerinted mitől?
9: Szerintem akkor jó egy barát, hogyha úgy kedvele, hogy te vagy.
1: Úgy kedvele? Aha, tehát elfogad úgy, amilyen vagy, bármilyen is legyél. Aha, és ez miért fontos szerinted?
9: Mert hogyha például valaki kap egy szemüveget, és ő nem szereti mondjuk a szemüveges embereket, akkor az nem egy jó barát, aki bármilyen változása már nem lesz a barátod.
1: Igen, ebben nagyon igazad van, hogy nem jó, hogyha megbélyeges, csak
9: mondjuk,
1: azért, mert a külsőben valami változás van.
9: Bár mondjuk azt megértem, amikor az egyik mondjuk így elkezd mondjuk cigizni, vagy valami más dolgot csinálni, vagy behűjül, elkezd hülyéskedni, még a másik komoly marad, és akkor a végén, hogyha valamelyik okosodik, és ő tanulni akar, a másik meg meghallgat egy szinten, akkor végén egyszerűen nem tudnak egymással mit kezdeni.
1: Ez így van, ez abszolút így van, de ezzel nincsen semmi gond. Ha másfelé fejlődünk, akkor másfelé fogunk, tehát akkor egy idő után elválnak az útjaink. Flóra, te jössz, szerinted mitől jó egy barát?
10: Szerintem attól, hogyha kiállunk egymás mellett, őszinték vagyunk egymással, kedvesek, és nem hazudunk egymásnak.
1: Uh-huh, ez nagyon fontos. Az őszinteség az nagyon-nagyon fontos. Ki az, aki nem volt még? Petra és Regi, emlékeim szerint, de akkor titeket is meghallgatunk, és utána tartunk egy kis tünetet majd.
11: Hát igazából mindenki elmondta, hogy javarész, mint a jó
1: na
11: egy
1: jó,
11: barát.
1: De akkor foglald össze, akkor, te számodra melyikek
11: hát
1: voltak a legjobbak.
11: Én még egyet mondanék, hogy akivel a legjobban érzed magad, mikor együtt vagy vele, uh-huh. És hogy akivel a legjobban tudsz hülyéskedni, meg így lógni egymással.
1: Oké, okay. Na Regi, te még esetleg kiegészíted valamivel, vagy összefoglalólag ugyanezt gondolod?
12: Igazából annyit mondanék még, hogy már a többiek elmondták, hogy körülbelül miről szól legjobb barátság.
1: Közben a hallgatóknak mondom, hogy Martin, én nem tudom most, én se látom, hogy pontosan mit csinál, de lement az asztal alá, igen. Jó, viszont Regit hagyjuk, hogy mondja el, hogy...
12: Hogy igazából szerintem az a jó barátság, amikor elfogadja, hogy segítenek neki, és tud is segíteni másoknak.
1: Aha, aha.
12: Hogy a legjobb barátok így
1: segítik, igen, egymást.
0: Best of Élesztő a Paks FM-en.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Múlt hétvégén szombaton nagy meccs volt Budapesten, a Grupama Arénában a Real Madrid csapata érkezett és a Ferencvárossal játszott felkészülési, tehát barátságos mérkőzést. Vajon milyen volt pályára lépni a világ leghíresebb, és egyébként jelenleg a hivatalos adatok szerint a legértékesebb csapata ellen? Erről fogunk a következőkben beszélgetni azzal a futballistával, aki ugyan jelenleg a Fradi játékosa, de előtte 2019-től ez év februárjáig a Paksi FC-ben játszott, és ez alatt többször járt itt nálunk a stúdióban, a Messenger vonal túlsó végén Osváth Attila. Szia, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állsz.
2: Szia, szia, köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Mindenek előtt engedd meg, hogy megkérdezem, hogy hogy vagy.
2: Köszönöm, minden rendben, hál' Isten, egészséges vagyok, mindenki rendben van, szuper.
1: Oké, eltelt pár nap a mérkőzés óta, hát mesélj nekünk kérlek, hadd kezdjem azzal, hogy gyerekként, amikor elkezdtél futballozni, és rólad azért elég korán kiderült, hogy nagyon jól fogsz focizni, gondoltad volna, hogy egyszer a világ legértékesebb klubja ellen fogsz játszani?
2: Hát a gyerekként nyilván álmodozik az ember azért, hogy, hogy ki kell, hol szeretne játszani. Nyilván kicsit távolinak tűnt ez a dolog, még egészen talán két hónappal ezelőttig is, hiszen oké, hogy az Európa Ligába szerepelünk a Fradival, de mégsem a Real Madriddel lejátszunk. Úgyhogy örültem neki, mikor lekötötték ezt a barátságos mérkőzést. Természetesen egy jó és nagy élmény volt játszani a Real Madrid ellen. Tisztességes helytállás volt a cél, azt úgy gondolom, hogy sikerült elérnünk, úgyhogy egy kiváló élményt szereztem magamnak, és remélhetőleg a családomnak is, hogy ez a mérkőzés megtörtént.
1: Igen, hát hogyha valaki nem tudna róla, bár nem hiszem, hogy van ilyen ember jelen pillanatban Magyarországon, de ugye egy 2-1-es végeredménnyel, ugye a Real Madrid javára zárult a mérkőzés, és én azt gondolom egyébként, hogy óriási eufória volt a magyar szurkolók számára, hogy nem maradt gól nélkül a Fradi, már mint gólszerzés nélkül. Tehát azért ez egy, így nagyon jó volt a meccs. Nem is tudom, melyik, talán a HVG így fogalmazott, hogy ez egy nyertes-vesztes meccs volt.
2: Igen, igen. Mi is egyetértettünk ezzel. Fontos volt, meg egy jó dolog volt, hogy tudtunk itt hazai pályán gólt szerezni. Nyilván ezzel a szurkolóknak is örömet okozni, akik azért jöttek ki, hogy esetleg hát, ha betalálunk, és tudnak látni egy jó meccset, de azért a stadion nagy része, a B közepet leszámítva úgy gondolom azért inkább a Real Madridra volt kíváncsi, de a szurkolótáborunk, azok az emberek, akik ott a B közébe szurkolnak, ők ezen a mérkőzésen is folyamatosan nekünk szurkoltak, minket buzdítottak, ránk voltak kíváncsiak, úgyhogy ezt innen is nagyon köszönjük nekik.
1: Igen, ez egy külön érdekesség, ugye, hogy vannak biztos fradi szurkolók, akik egyébként nagy spanyol foci rajongók, és akkor itt ilyenkor mi a helyzet? Egyértelmű volt, óriási érdeklődés volt a mérkőzés iránt. Egyébként voltak is ilyen hangok, hogy miért a Grupama Arénába tették a mérkőzést, ahol mondjuk elfér 22 ezer ember, a Puskás Arénában meg elfért volna 66 ezer. Erről tudsz egyébként valamit?
2: Igen, vannak ilyen fél információim, hogy ott a Puskás Arénába, ott a stadionnak a gyepét azt hiszem, hogy felújítják éppen, vagy valami hasonló dolog állhat ott a háttérben, és ezért nem tudtunk ott játszani, pedig nyilván szerettünk volna mi is ott játszani, mármint, hogy lehet, hogy ez is terve volt a klubnál, de ez állhatott valószínűleg a háttérben. Mondom, 100%-os információt nem tudok, ez csak egy ilyen fél információ, de hogyha tudhattunk volna játszani a Puskásba, akkor valószínűleg ott lett volna a mérkőzés.
1: Na, oké, akkor beszélgessünk a Real Madridról. Belülről nézve, miben más egyébként mondjuk a Real Madrid játékosainak mondjuk a játék sebessége, mint amit a hazai bajnokságban megszoktatok?
2: Hát úgy gondolom, amikor ritmus váltanak, akkor azért olyan tempóban tudnak játszani, meg közlekedni, egy érintőben játszani, ami nem megszokott itthon. Most játszuk az Európa Liga meccseket, de azért ott is azért van különbség a Real Madridhoz képest természetesen, hogy ezekben a ritmus váltásokban azért ők jók, erősek, labdabiztosak. Úgyhogy hát igen, amint tempót váltottak, aztól onnantól kezdve elkezdtek egy magasabb fokozaton játszani, akkor azt nehéz volt kontrollálni. De én úgy gondolom, hogy egy éles tét meccsen azért jobban játszottak volna a Real Madrid ellenünk, de ez nekik egy felkészülési mérkőzés volt, nekünk ugye a szezon közben egy jó gyakorlás volt, vagy egy jó edzés volt, hogy felkészüljünk a jövőre. De úgy gondolom, hogy ha eljöttek volna még a legnagyobb sztárok, ugye akik a világbajnoksággal játszottak, akkor nyilván egy még jobb csapat találtak volna fel, de nyilván nem vagyunk telhetetlenek, és örülünk neki, hogy tudtunk velük játszani.
1: Igen, erről majd még beszélünk, hogy a csapat hogy nézett ki, mármint a spanyol csapat, de visszatérve a tempóváltásra, mikor eszközölték a tempóváltást? Tehát pontosan meg tudtátok mondani, és érzékeltétek, hogy hányadik perctől?
2: Hát így kimondottan nem lehet így a perceket érzékelni, hanem így meccsen belül, amikor volt, amikor kicsit lassították a játékot, amikor csak járatták a labdát, és nem feltétlen akartak annyira támadni. Aztán egy ritmusváltás volt ott a középpályán, ott volt a Camavinga, Valverde, Arda Güler hármas, ők azért magasabb tempóra váltottak, akkor azért előre tudtak juttatni a labdát, és eljutottak lövésekig. Úgyhogy ez ilyen periódusokba jött ez, hogy éppen mikor mit játszottak, mennyire voltak türelmesek, mennyire akartak támadni. Úgyhogy amikor támadni szerettek volna, akkor nyilván megvoltak a lehetőségeik, de azt mondom, hogy egészen jól játszottunk.
0: Best of élesztő a Paks FM-en.

0: Ez a Paks FM és a Best of élesztő.
1: Itt van már velem a stúdióban Gyergyó és Stripolszki Dóra, akit a Tolna vármegyei szakképzési centrum az évoktatója elismerésben részesített nemrég, és az első István szakképzőiskola tanára. Szia! Üdvözöllek itt a stúdióban.
2: Szia, Gabi!
1: Hát először is gratulálok ehhez az elismeréshez.
2: Köszönöm
1: Hogy
2: szépen.
1: Fogadtad? Meglepetés volt?
2: Teljes mértékben meglepetés volt. Nem tudtam róla, hogy felterjesztett az igazgatónő. Már csak az eredményt közölte, és nagyon-nagyon meglepődtem, mert abszolút nem számítottam sem ilyen elismerésben, meg egyébként úgy abszolút nem jellemző volt idáig, hogy ilyen elismeréseket osztogattak.
1: Bezsebeljél?
2: Igen.
1: Jó, hát figyelj, mindennek eljön az ideje, igen. Tehát kellő időt el kell a pályán tölteni, és akkor az ember előbb-utóbb kap valamilyen elismerést, természetesen abban az esetben, hogyha meg is érdemli, de hát ezek szerint te megérdemelted. Mi vezetett a pedagógusi pálya felé, és nem tudom, volt esetleg olyan tanárod, aki példaképed volt, vagy egy példát mutatott neked?
2: A tanári pályát elsősorban a német nyelv szeretete miatt választottam annak idején, nem is kifejezetten pedagógusi része miatt, de közben, az iskola közben, meg a gyakorlat közben már éreztem azt, hogy esetleg ez lehet az utam, és pedagógusaim közül pedig nagyon sokszor nagyon sok eszembe jut az általános iskolai tanáraim közül, meg a gimnáziumból is, és hát azért általában a német nyelvtanárok, mert ugye én is annak végeztem. Úgyhogy egy kiemelkedőt nem tudnék mondani, de nagyon sok pedagógus kedves emlék számomra.
1: És pályakezdőként így képzelted el a hivatásodat, vagy pedig azért a valóság szembe jött, és a gyakorlat az teljesen más, mint ahogy elképzelted?
2: Teljes mértékben más. Az a kép, ami bennem akkoriban megvolt, illetve amikor én is még az általános iskolában, illetve a gimnáziumban ültem, az egy teljesen más világ volt, mondhatjuk így, mint amiben például jelenleg dolgozunk. Össze se tudnám hasonlítani. Tehát már onnantól kezdve, hogy már ugye maga a diákok is teljesen más sok, az eszközök és a lehetőségek, tehát ég és föld a kettő.
1: És nem tudom, azért sejtésem szerint valószínűleg eszközökbe fejlettebb, nem? Vagy jobbak, igen, a lehetőségeitek, igen, mint annak idején volt mondjuk. Igen. És hát a gyerekekben meg nem kis kihívás szerintem az a változás. Ugye jó magam is tanítottam, és ebben azt tapasztaltam, hogy azért a mai gyerekeket nagyon nehéz lekötni, nem lehetetlen,
2: igen,
1: és hát gondolom azért te ebben is sikeres tudsz lenni, bár nem egy könnyű területen dolgozol, de majd mindjárt erről is fogunk beszélni, viszont ha már itt tartottunk, akkor egy picit még maradjunk annál a kérdésnél, hogy volt-e olyan a pályád során, ahol pont emiatt, hogy nagyon más a gyakorlat, mint amit eredetileg elképzeltél, amikor úgy érezted, hogy lehet, hogy ki kéne lépni ebből?
2: Ilyen érzésem sosem volt, hogy ki kellene lépni. Hullámvölgyek vannak jelen pillanatban is, meg a múltban is voltak, de ilyen esetekben mindig van egy kis idő, ami után történik egy-egy olyan pozitív dolog, ami visz tovább. Nekem például a kollégákkal való beszélgetés, illetve az esetek közös feldolgozása az, ami nagyon sokszor segít, mert ugye hasonló dolgokat élünk meg, hasonló problémákkal küzdünk ott a mindennapokban, és ezt így ott együtt megbeszélni, egymásnak ötleteket adni, az mindig nagyon nagy segítség. Úgyhogy így szoktam általában túllendülni a dolgokon, illetve hát azért történnek nálunk is jó eredmények születnek, és
1: meg
2: jó
1: nagyon
2: program.
1: Kreatív a tanárikkal, ugye,
2: igen,
1: volt a Tour de Hongrie, amin egy tök,
2: igen,
1: jó ilyen velocipédet,
2: igen,
1: csináltatok ott a határban.
2: Igen, így van, a kollega nők ezt már korábban kitalálták, és meg is valósították a tanulók segítségével, úgyhogy ez egyébként jellemző ott ránk. Szükségünk is van rá, mert ugye a szakképzésben nagyon sok kreativitás szükséges, ugye vannak a festőszakmák, vagy a festőszakma, illetve szakácssegédek és gépészek, mindegyik területen nagyon fontos a kreativitás, hogy olyan produktumok készüljenek, ami azért nem a megszokott, nem a mindennapos, mindig kell a megújulás.
1: Igen. Mit tartasz a szakmai életutad, eddigi szakmai életutad eddigi legnagyobb tanulságának?
2: Hát tanulság számomra az, hogy minden tanulóban lehet valami pozitívat, valami erősséget megtalálni. Lehetséges, hogy az nem azonnal és nem rövid időn belül jön elő, tehát kell hozzá nagyon sok türelem, és kell áldozni rá időt, mire egy-egy tanulóban megtalálhatjuk amivel lehet a későbbiekben még alapozni, és tovább fejleszteni. Úgyhogy nekem ez az egyik, hogy mindegyik tanulóban van valami, amivel érdemes foglalkozni.
1: Ugye olyan gyerekekkel dolgozol nap, mint nap, akik közül azért sokan komoly családi vagy szociális nehézségekkel küzdenek. Mit jelent ebben a közegben sikeres pedagógusnak lenni, illetve sikeres pedagógiai munkát végezni?
2: Szerintem érdekeset fogok mondani. Nálunk apró sikerek például azok a dolgok, ha már bejönnek a tanulók az iskolába, ha már kibírják az órákat, ha iskolatáskával és felszereléssel érkeznek, ezek is nagyon nagy sikerek, hogyha látjuk bennük a motiváltságot, ha megnyílnak, ha lehet velük

0: Ez a Paks FM és a Best of élesztő.
1: Igen, egyébként a Paks FM hallgatóinak mondom, akik most így egy kicsit meglepődtek ezen, amit mondasz, hogy ugye itt azért azt fontos látni, hogy honnan jönnek ezek a gyerekek, milyen szocializációs deficitjeik vannak, és ehhez képest az, hogyha bent tudott tartani az osztályteremben, hogyha motivált abban, hogy tanuljon, az tényleg ismerve a hátterüket, azért ez egy nagyon nagy dolog, még akkor is, hogyha ez furcsán hangzik valószínűleg nagyon sokak számára. Sokan ugye azt mondják, hogy a tanár feladata a tudás átadása, de valószínűleg a te helyedben, a te szerepedben ennél jóval több, hiszen gyakorlatilag félig meddig a családnak a nevelését is pótolnod kell, nem? Vagy igen. Hogy látod te ezt?
2: Igen, én úgy látom ezt, hogy a tudás átadás most a legkisebb mértékben fontos. Persze fontos, mert szakmát szeretnénk nekik megtanítani, és azt szeretnénk, hogy egy szakmával lépjenek majd ki az iskola elvégzése után. Viszont nálunk a tanulóknak nagyon nagy szükségük van arra a stabil felnőtt háttérre, ami esetenként akár mi vagyunk ott az iskolában, hogy támogassuk, biztassuk, és

0: egyáltalán segítsünk neki arra rájönni, hogy mire is képes. Mert ők általában olyan kudarcokkal érkeznek a mi iskolánkba, ami által ők már saját magukat úgy ítélik meg, hogy ők nem tudnak, nem képesek, és úgysem lesz ennek értelme. És hát nagyon sok munka árán lehet őket ezt, vagy lehet ezt megváltoztatni ő bennük, de meg lehet, számtalan pozitív példánk van szerencsére az iskolában, akik bizonyos évszámok után egy bizonyítvánnyal lépték át az iskolánkat.
1: És hogyan lehet, ha már itt tartunk, bizalmat építeni olyan gyerekekkel, akik már így indulnak neki az életnek, hogy saját magukban sem bíznak, hát pláne még egy idegen felnőttben?
0: Nekem a módszerem, hogy én nagyon sokat beszélgetek velük, és én azt gondolom, hogy őszinte érdeklődéssel fordulok irántuk, és visszacsatolok. Tehát ha elkezdtünk egy beszélgetést, akkor azt újra és újra megpróbálom vele feleleveníteni, tehát próbálom a kapcsolatot folyamatosan tartani, és próbálok hiteles lenni számára, tehát hogy amit mondok, vagy kérek tőle, akkor azt megpróbálom minden esetben én magam is tartani, és tehát, hogy következetesnek lenni.
1: És azért gondolom vannak konfliktusok, tehát rózsaszínben, nem gondolnám, hogy olyan rózsaszínben kell látnunk a dolgokat, hogy azok ne lennének, de hogyan lehet megőrizni a konfliktusok közepette így az empátiádat, mert hát azért nyilván néha az ember úgy van vele, hogy hát miért csinálom ezt?
0: Igen.
1: Azért előfordul. Felteszi az ember a kérdést, de mégis valahonnan merítesz erőt.
0: Én figyelembe veszem az ő hátterüket, az ő élettörténetüket, és még egy konfliktus közepette is általában szemmel tartom ezt, hogy igazából ő miben él, honnan jött, mi az előzménye. Nem mondom, hogy mindig sikerül, mert azért én is emberből vagyok, és nekem is valamikor kiveri a biztosítékot a szituáció, de próbáljuk mindig orvosolni, és a lehető legjobb módon megoldani a konfliktusokat. Hogy honnan merítek ehhez erőt, szerintem van egy ilyen alap türelmem ehhez, és már az évek alatt ez meg is erősödött, mert ugye én 16 éve dolgozom már ebben az iskolában, úgyhogy én már nagyon sok konfliktusban szerepeltem, illetve hát tapasztaltam nagyon sok félét tanulók között, tanárok tanulók között, tehát mindenféle fajta szituációt, és hát ez a sok tapasztalat szerintem az, ami ebben erősít, és ismét azt tudom csak mondani, hogy a kollégákkal egymást mindig erősítjük, tehát egy-egy konfliktusban mindig támogatjuk egymást, és segítünk egymásnak.
1: Ez szerintem egy nagyon pozitív dolog, ha az embernek olyan kollégái vannak, akik erre képesek is, és nem a hátába döfik a kést, ugye sokan azt élik meg, de akkor nagyon szerencsések vagytok. Igen. Ti így a pedagógusi karon belül. Egyébként van olyan pedagógiai alapelv, amihez minden körülmények között ragaszkodsz?
0: Igen, azt, hogy tartsuk egymást tiszteletben. Tehát én is elvárom a tanulóktól, hogy tisztelettel beszéljenek, bármennyire is kellemetlen a szituáció, és én is ugyanúgy megadom számukra a tiszteletet, bármilyen helyzet van. Ez az egyik, amit mindig elvárok, és nem hagyom, hogyha esetleg ez nem így történik. Illetve a következetesség, hogy amit ma így mondtam, azt holnap is úgy fogom mondani, és igyekszem tartani magamat hozzá.
1: Mi a legemlékezetesebb történeted az elmúlt 16 évből? van-e esetleg olyan, ami így beugrik?
0: Nagyon sok emlékezetes helyzet volt. Hát ha egyet és gyorsan, ami legelőször eszembe jut, szintén egy pozitív kicsengésű, egy fiatal ember már nagyon, tehát több évfolyamon keresztül a tanítványom volt, és minden évben ellenállásban volt az én német órámon, de úgy tényleg 90%-ban mindig
1: aludt.
0: Még csak nem is aludt, hanem ahogy csak tudta, próbálta az órámat bojkottálni, és ezt így volt, hogy szemtől szemben is megmondta, hogy ne gondoljam, hogy ő itt a német órát, tehát a német nyelvet sem, meg úgy egyébként sem érdekli ez az egész, és hát így ezáltal zavarta az órámat, meg a többiek előre haladását is. Majd ugye elteltek az évek, és a fiatal ember végzős diák és ballagó diák lett, és akkor nagy meglepetésemre ő adta át a búcsúzáskor a virágot, és nagyon halkan, nagyon megilletődötten a virág átadáskor ő elnézést kért a viselkedésért, és azt mondta, hogy nagyon megbánta, hogy velem így viselkedett, és igazából nem is tudja, hogy miért csinálta, de most már biztos, hogy nem így tenne, ha most kezdődne a mi közös munkánk. És hát ezt én annak tudom be, hogy ugye olyan sokat formálódott ott az évek alatt, hogy rájött, hogy nem ellenségként kell tekinteni rám sem, meg a többiekre sem, úgyhogy nekem például ez egy nagyon jó visszajelzés volt, hogy azért mégiscsak megérte ezt a sok fáradalmat.
1: Igen, hát ez tényleg egy szép történet, és minden jó, ha vége jó, azt tudom mondani erre. Best of élesztő. Élesztő!

0: FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Kína ellenzi, hogy az országokat oldalválasztásra kényszerítsék a mesterséges intelligencia területén, közölte Lin Chien, a kínai külügyminisztérium szóvivője szerdán a tárca szokásos pekingi sajtótájékoztatóján adta hírül az MTI. A kínai külügyi szóvivő azt követően szólalt meg, hogy sajtóértesülések szerint az Egyesült Államok arra készül, hogy választás elé állítsa az országokat az Egyesült Államok és Kína között a mesterséges intelligencia területén. A tegnapi napon lépett államfői hivatalába Baka András, akit az országgyűlés augusztus 11-én választott meg köztársasági elnöknek. A legfelsőbb bíróság volt elnökét a kormánypárti Tisza frakció jelölte, és a parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem voksal választotta meg államfőnek. A Fidesz-KDNP nem vett részt a szavazáson. A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából emléktáblát avatnak augusztus 25-én kedden 17 órakor a Paksi Városi Múzeum Deákházának udvarán, tájékoztatta szerkesztőségünket Paksváros önkormányzata. Az ünnepségen avató beszédet mond Barnabás István alpolgármester, majd dr. Lengyel Róbert Siófok polgármestere emlékezik. Közreműködik Szabó Dávid énekes gitáros, a megemlékezést követően a múzeum emeletén tudományos előadásokat hallgathatnak meg az érdeklődők. Dr. Négyesi Lajos ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense, a Mohácsi csata, dr. K. Németh András régész főmuzeológus, a Wosinski Mór Múzeum tudományos titkára pedig Paks Mohács előtt és után címmel tart előadást. Nyárbúcsúztató vigadalomra várják az érdeklődőket augusztus 31-én hétfőn 15 és 19 óra között a Paksi Atomtéren. A programot a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, a Paksi Rendőrkapitányság, a Paks Kistérségi Szociális Központ és a Csengely-Dénes Kulturális Központ közösen szervezi. A rendezvényen a gyerekeket játékok, kreatív foglalkozások, kézműves programok, virtuális játékok, valamint vonatos terepasztal várja. A helyszínen kültéri zenebüfé és rendőrségi bűn és baleset megelőzési program is lesz. A részvétel díjtalan, további információ a 0675 830 480-as telefonszámon, a 487-es melléken kérhető.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
2: Paksfm.
0: Paksfm.
2: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Andy Burnham, az új brit munkáspárti miniszterelnök szerdán elkötelezte magát amellett, hogy karácsonyig minden utcán alvó embernek fedelet biztosít, ehhez pedig kiegészítő forrásokat és új, a helyi választott képviselőkre átruházott hatásköröket szán a probléma megoldására. A kormányfő egyben bejelentette, hogy ősszel rendkívüli csúcs találkozót szerveznek a problémával kapcsolatban. Mától ismét másodfokú hőségriasztás lépett életbe, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal közös közleményében, írja az MTI. Az országos tisztifőorvos a Hungaromet ZRT előrejelzése alapján rendelte el a másodfokú hőségriasztást az ország egész területére, augusztus 20-án csütörtökön 0 órától vasárnap éjfélig. A felmelegedés különösen megterhelheti a szervezetet, ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére, hívták fel a figyelmet. A tegnapi napon lépett államfői hivatalába Baka András, akit az országgyűlés augusztus 11-én választott meg köztársasági elnöknek. A legfelsőbb bíróság volt elnökét a kormánypárti Tisza frakció jelölte, és a parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem voksal választotta meg államfőnek. A Fidesz-KDNP nem vett részt a szavazáson. A szervezők tájékoztatják a lakosságot, hogy az idei Szent István napok biztonságos lebonyolítása érdekében a rendezvény időtartama alatt az új az Ürgemezei pihenőpark és a lengyel focipálya között futó cseresznyési utat a Vácika utcai és Kishegyi utcai kereszteződéstől cseresznyés irányába időszakosan lezárják. Alternatív útként használható a cseresznyésbe kivezető régi út. A tájékoztatás szerint az érintett útszakaszt a mai napon 16 órától 21-én hajnali 3 óráig, valamint augusztus 21-én pénteken 14 órától másnap hajnali 3:30-ig zárják le. Emellett jelenleg is ellenőrzés alatt áll a garázssortól a pumpapályáig vezető betonos útszakasz, az augusztus 22-én 8 óráig terjedő időszakig, a Kandó Kálmán utcától a Vácika Kishegyi kereszteződéséig pedig megállni tilos táblákat helyeztek ki. Már régóta működik önkéntes szolgálat a Tolna vármegyei Balassa János kórház gyermekosztályán, ahol a pillanatnyilag ott tartózkodó 4 kisbabához 17 önkéntes jár, erről Papné Kozma Krisztina beszélt rádiónknak. Az intézmény ápolási igazgatója részletesen beszélt az önkéntesek feladatairól, és mint mondta, kollégaként tekintenek rájuk.
2: Ilyen feladataik vannak az önkéntesnek, sétáltatni a babákat, ölbevenni, ringatni, játszani, mondókázni, mindig az életkornak megfelelően. Az ő munkájukat természetesen folyamatosan segíti egy védőnő, az ápolók, a szociális munkás kollega, aki a szupervízióval, illetve az általuk megtapasztalt élmények feldolgozását segíti, és a pszichológus kollega is mindig rendelkezésre áll ezeknek a kollégáknak, mert mi kollégáknak hívjuk őket, hiszen nagyon-nagyon sokat segítenek a gyerekek ellátásában, illetve gondozásában.
1: Papné Kozma Krisztina ápolási igazgató arra is kitért, hogy hogyan van lehetőség a babákat segítő önkéntesekhez csatlakozni.
2: Jelen pillanatban azt kell mondanom, hogy ezzel a 17 fő önkéntes kollégával mi el tudjuk látni a feladatokat maradéktalanul, de hogyha valakit érdekel, vagy szeretne csatlakozni ehhez a csapathoz, akkor mindenképpen felveheti velünk a kapcsolatot, egy e-mail címet fogok mondani, ez az apolig, mint ápolási igazgató, apolig@tmkorház.hu címen, és akkor őket át fogjuk irányítani azokhoz a szakemberekhez, akik az önkéntességet szervezik. Ilosfai Ági kollégám, szociális munkás kollégám is elérhető, az ő telefonszáma a honlapunkon megtalálható, de örülnénk, ha az első kapcsolatfelvétel az e-mailen történne. Ezt követően döntünk arról, hogy tudunk-e fogadni további önkénteseket, de senkinek nem szeretnénk a kedvét elvenni attól, hogyha szívesen csatlakozna ehhez a csapathoz, úgyhogy mindenkit várunk szeretettel, és minden információt meg fogunk beszélni utána már egyénileg személyesen.
1: 15 ezer forintos óvodáztatási iskoláztatási támogatást nyújt Sárszentlőrinc község önkormányzata a helyi lakosok számára, adta hírül a település a közösségi oldalán. A támogatásra azok a gyermekeket nevelő háztartások jogosultak, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 228 ezer forintot. A kérelmeket augusztus 25-ig lehet benyújtani személyesen az önkormányzatnál ügyfélfogadási időben. A kérelemhez többek között a jövedelem igazolása, a kérelmező személyes iratai tajkártyája, valamint a gyermek-diák igazolványa szükséges. A támogatás kifizetésére szeptember 3-án pénztári kifizetéssel kerül sor. A határidőn túl benyújtott kérelmeket elutasítják.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most. Egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt.

legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra.

slágereid. A te ízlésed. A te rádiód. Paks FM.

0: PoxFM.
1: PoxFM.
2: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: Óriási űrtükrökkel vakítanák meg a Földet, hogy a napelemek tovább tudjanak energiát termelni. Minden idők egyik legerősebb El Niño-ja jöhet, ami Magyarország időjárására is hatással lehet az őszi, illetve téli hónapokban. Létezik egy afrikai ország az Egyenlítőnél, ahol olyan az időjárás, mint például Svájcban, és több tízezer nyelvet veszített már el az emberiség az elmúlt évezredek alatt. Ezekkel a témákkal biztosan foglalkozunk, mint ahogy a napfogyatkozással is. Vajon hányféle napfogyatkozás létezik? Nem csak kétféle, nem csak a teljes és a részleges, és vajon melyik volt az az év, amikor először sikerült fényképen megörökíteni egy teljes napfogyatkozást, ami pedig az idei nyarunkat illeti, lassú vagy gyors nyaralásban volt része annak, aki el tudott menni pihenni, idézőjelbetéve. Vajon mi a különbség a lassú és a gyors nyaralás között? Mit jelent az offline utazás és a slow travel kifejezés? Ezekkel is foglalkozunk majd. Én Strasser Andi vagyok, remélem találkozunk.
2: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
4: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks

0: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtam.

0: Fox FM.
1: Rablóból elég lehet 40. De a Fox FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Fox FM-en.
2: Egy újabb toplista érkezik meg hamarosan, erről azért mazsolázva néznék néhány gyöngyszemet, és hát érdekes az eheti listában, hogy két Hugh Girldal is bekerült.